0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Nem dom, game, nem dom.

0: újdonság a Forrás Rádióban. Mindig veled!
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Forrás Rádió. Mindig veled, amikor a napodnak kell egy kis turbó.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te...

ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I. és Rolanddal,

szállunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! Napjaink kedvencei a legjobb forrásból. Forrás Rádió.

Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.

következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel. Jó reggelt mindenkinek. Szeptember 13-a vasárnap van, a mikrofonnál pedig Andi helyett most egész délelőtt és egy pici délután is Bálint Lászlót fogjátok hallani. Ami viszont változatlan, az a kiváló slágerek, mutatni csak slágerek, és természetesen ezen nem megyünk is tovább ezen a vonalon, hiszen Ray Daltonnal már is kezdünk. Jó reggelt!

0: reggelt mindenkinek, aki éppen most ébredezik így vasárnap reggel. Gondolom mindenki baromira élvezi, hogy ilyen korán ébre lehet a hét utolsó napján. Hát van ez így egyesekkel, kettesekkel. Én mondjuk kivételesen most úgy élvezem. Hát igen, újra itt a mikrofonnál mindig egy kicsit plusz öröm és külön töltekezés is egyben, úgyhogy én nagyon örülök ennek a vasárnapnak kifejezetten, sőt, mi több, jövő héten vasárnap is találkozunk majd ismételten, viszont amit ne felejtjetek el semmiképpen sem, az az, hogy ma szeptember 13-án a Kornélok neve napja van, őket mindenképpen köszöntsétek fel, ha van Kornél nevű ismerősötök, akkor pláne, és egyébként üzenhettek is neki majd 9 óra után az üzengetős kis műsorunkban. Addig is persze lehet dudorászni más dalokat is, például Pitbull-al és Zac Brown-nal érkezik már is a Can't Stop Us Now. Ne menjetek messzire.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel, amit szintén ne felejtjetek el, az az, hogy a mai napról azért beszélünk még bőszerén, hiszen szeptember 13-a eseményeit mindenképpen megemlítjük nektek. Ugye a Magyar Dal napja is mindig rendszeresen szeptember 2. vasárnapja, és ezt legelőször a Sziget Fesztivál -1. napján tartották. Az erre a napra szervezett eseményeken a pop és a rock zene mellett jazz, népzenei, színházi, gyerek és komoly zenei műsorok is megtalálhatóak általában ezen programban. Amit viszont a mai napra még mindig visszavezethetünk, az egy szörnyű tragédia, hiszen 1931-ben, 95 évvel ezelőtt ezen a napon robbantotta fel Matuska Szilveszter a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorvágyi vasúti hídat szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0 óra 20 perckor robbant a híd, a detonáció következtében pedig a mozdony az első 6 kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának ekkor 22 halálos áldozata és 17 sebesültje is volt. A helyszínen pedig megtalálták a házilag szerkesztett pokolgépet és egy levelet, amely a kommunistákra terelte a gyanút, ennek következtében pedig statáriumot, vagyis rögtönítélő bíróságot vezettek be 1932. októberéig. Ez azt hiszem, hogy a történelem egy jelentős napja volt 95 évvel ezelőtt. Viszont ami az ünnepelteket illeti, hát itt van például Király Tamás, underground divattervező, 1952-ben született ő, egyébként ezen a napon. Aztán szintén a mai naphoz köthető Tupac Shakur halála, a legendás rapper, zenész, akiről mind a mai napig sokan hajlandóak azt gondolni, hogy már pedig ő nem halt meg, és valahol él, és hát sajnos ez már több mint 30 éve nem igaz. Tupac Shakur, vagy Tupac 30 évvel ezelőtt hunyt el ezen a napon. Hogy a mai nap bekerül-e a történelem könyvekbe 2026-os dátummal, az egy nagyon jó kérdés. Minden esetre Avril Lavigne-nel mindenképpen folytatjuk, aki szerintem már a zenei töri könyvek abszolút nagy-nagy részese. Érkezik már is a My Happy Ending.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A legjobb vasárnap reggel közlekedési híreket mondani, mert semmi nem történik, és hála jó Istennek azért az esetek 99,9%-ában ez így van. Most is ezt tudom nektek mondani, mindkét irányban jól járható az autópálya, ugye nyilvánvaló korlátozások mellett, amit azt már hát nagyjából egy éve, egy picivel több mint egy éve megszokhattunk, úgyhogy nagyjából ez vár ránk a következőkben most is. Ha és amennyiben úgy érzitek, hogy tévednék, és nektek már pedig van közlekedési infotok, akkor persze azt szívesen és köszönettel veszem. 0620 978 978 5. Köszi szépen, balesetmentes jó utat!

0: Az első óra már el is szállt, ugye, mint minden reggel, ez is nagyon gyorsan telik. Szabó István érkezik a hírekkel, és aztán innen folytatjuk hamarosan. Mégpedig a Superman Lovers dalával, a Bali Publica közösen érkezik a Starlight. Mutatom!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, szép vasárnapot. 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje, átadták a vármegyei Prima díjakat. Közlekedésbiztonsági családi nap lesz Táton. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a vízügy.hu szombati adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját, majd kisé emelkedni kezdett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete pénteken este adta át a Prima díjakat, valamint az év vállalkozója elismeréseket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. Prima díjakat érdemeltek ki Kőhalmi Zoltán, a Tatai Kőkúti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Horváth Árpád tatabányai kézilabda edző és Vilda Judit iparművész. A Prima közönségdíjat a Kemence Egyesület vehette át, a Prima külön díjat pedig dr. Szabó Marianna, a kisbéri Battyány Kázmér szakkórház osztályvezető főorvosa. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Márta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja Budapesten. Orbán Anita azt írta, szeptember végén az EB, tehát az Európai Bizottság bemutatja a bővítési reformokra vonatkozó javaslatát. Októberben az Európai Tanács külön foglalkozik a bővítéssel, majd megjelenik az éves bővítési jelentés, decemberben pedig a tagállamok rögzítik a következő időszak irányait. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Közlekedésbiztonsági családi nap lesz Táton szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja a projekt közlekedésbiztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, kora ősz van.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, hello, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál kivételesen nem Andi, hanem Bálint László, úgyhogy abszolút nem megfázott és mélyebb hangja van, hanem egy picit visszatértem így vasárnap reggelezni, úgyhogy tartsunk együtt a kiváló slágerek hullámhosszán és ébredjünk együtt. A következőkben egy újabb sláger jön, ez pedig nem más, mint a Starlight.

Paul Aino tette fel a költői kérdést Whitney Houston, és ráadásul nem is önmagában tette, mert hogy ez a Clean Bandit 2021-es feldolgozása volt már az iménti percekben. Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, amelyben természetesen, mint mindig most is, csak slágerekkel folytatjuk, és ha már a slágerek, akkor a hazai kedvencek is abszolút elhalaszthatatlanok, elszalaszthatatlanok, és hát bárhová elkísérnek bennünket. Úgyhogy lényegében erről szól a következő dal is. A Well Hello-tól pontosan ezzel a címmel érkezik a következő dal.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center, éj színesen!
6: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek.
7: Tenderek, burgerek, frappok és saláták.
6: A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kicsit járhatunk Eldorádóban, és itt a Forrás Rádióban pedig csak slágerek mentén folytatjuk, és természetesen a slágerek mentén azért beszélünk majd itt különféle üzenetküldési lehetőségről is. Ha szeretnétek egy üscsit dobni, akkor 0620 98 98 5, az üccsi de meg a hűtőszekrényeteket, vagy éppen a legközelebbi boltokat ajánlom, amit hát be lehet szerezni, ha éppen otthon nincs, úgyhogy az megint egy másik téma. Viszont ha már üccsikről beszélünk, akkor egy kellemes reggeli frissítő kávé formájában szerintem sokak számára abszolút mondhatni, hogy jellegzetes, úgyhogy szerintem egy kis kávészünetet nyugodtan tartatunk is. És akkor, ha már itt tartunk, a Starlight-tal is mehetünk tovább, mert az Evanor és Ultranate közös 2026-os dal érkezik, ami nem megegyezik azzal a Starlight-tal, ami egyébként a Superman Lovers és a One Republic dala, és amivel egyébként ezt az órát kezdtük. Úgyhogy, ha dal cím egyezést véltek felfedezni, akkor már is mutatom, hogy miért nem ugyanarról beszélünk.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Hány azért most már 9 óra felé egyre inkább közeledvén azt gondolom, hogy egyre többen nyitják ki a szemüket, és hát talán azt mondják, hogy vasárnap, na jó, hát akkor ezt a napot is. Elvileg kellemesebb időjárásban lesz részünk azért a mai napon. Pici lehűlés ugye nyilván volt, az ősz már beköszöntött, úgyhogy a nyaraló idő az már hát a múlté, sajnos, vagy nem sajnos, kinek mi. Elég kemény nyarunk volt minden esetre, az tény és való, de hát az időjárás, hogy ki mit pártol, az persze megint csak egy szubjektív dolog. Az is szubjektív, hogy a következő dalok közül melyiket kedvelitek inkább, de mondjuk David Gettát abszolút meg tudom érteni, többek között Sziával például. Érkezik most a Beautiful People.

0: Show.
1: No, és akkor az óra vége el is érkezett, ugye 9 előtt már csak pislogunk, meg üzeneteket továbbítunk, és hát majd fogjuk tenni ezt a következő 4 órában. Úgyhogy írjatok egy üzenetet, ha gondoljátok, lehet küldeni üscsit 0620 98 98-et. Ma ne ébreszt fel, ez ebben az esetben nem volt érvényes, viszont a Hard to Go talán már jobban. A Chapo Rondal érkezik most 2023-ból, aztán pedig Szabó Pisti jönnek, Szabó Pisti is jönnek a hírek, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a következő percekben. Mutatom a dalt, aztán mindjárt visszajövünk.
2: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát törni,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt, kívánok, szép vasárnapot. Mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Leszavazta az eutanázia törvényt a londoni parlament alsóháza, befejezték a tatai zsidó temető kerítésének felújítását. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, itt a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, emellett 15 speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízisellátást hoznak létre azonnal 80 gyermek számára, sorolta a kormányfő. Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. A pénteki elutasító szavazás azt jelenti, hogy a kezdemény, amely évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara a lordok háza között, belátható időre a legnagyobb eséllyel végleg elbukott. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása, az idei volt a temető kerítés megújításának 3. üteme, az előző 2 szakaszt ugyancsak a városgazda végezte. Az április végén indult munkálatok során a még megmaradt kerítésrészt és a korábbi kőalapot teljesen elbontották, valamint eltávolították a benőtt gyökérzetet is. A tatai az ország egyik legrégebbi zsidó temetője. Ismét lesz jogi tanácsadás Kisbéren, a Családsegítő Központban szeptember 14-én, szeptember 17-én és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A nappali órákban a felhősebb tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat, még éjszaka csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel, Andi helyett a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Üdv mindenkinek, egészen 13 óráig Rolandig itt leszek, mert ő meg majd hozza nektek az ígyszereket. Ugye a sportmagazinunk ezúttal is jelentkezik majd 13 és 18 óra között, addig viszont hú, de mennyi időnk van, úgyhogy nektek is rengeteg időtök van üzenni, tehetek így bátran, én pedig Sáper Rolandal indítok.

Felvettük a szemüveget a Carson Comával és Jude Law-val közösen, napjaink kedvenc hazai előadóival tartottunk az iménti percekben. Ti pedig a forrást hallgatjátok, a térség szerintem abszolút egy csak slágeres rádióját. Hogyha esetleg még nem tartottatok velünk, akkor és mondjuk ide keveredtetek, akkor nagyon jó helyen vagytok. Ha pedig itt vagytok, akkor már nem is kell magyaráznom. A 0629985-re persze továbbra is lehet üzeneteket küldeni, továbbítani, és itt tett most Réka is, aki a következőket írta. Hello, Belóinak, kicsi férjenek közelem, hogy nagyon-nagyon szeretem, és mindig titeket hallgat úton, útfélen, itt Magyarországon belül és külföldön is. Most éppen itthon van, Nyíregyháza felől érkezik ma délutánra hozzám, addig is kitartást kívánok neki a sok munkához, amelyhez egyébként magam, illetve magunk is csatlakozunk, kitartás, aztán óvatosan az utakon. Ha pedig úton vagytok ti is, 0629985985, szintén akkor ugyanez a szám használatos, hogyha üzennétek egyet. Iliával és a Virgin Fight Tonight-tal megyünk tovább, aztán persze jönnek még ezen kívül kiváló slágerek, többek közt például a 2020-as, vagy 21-es foci EB himnusza is. Maradjatok velünk!

0: vallások szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
2: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
1: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
2: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
1: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
5: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Nincsen hétköznap reggel Buenos Morgan nélkül, ugye természetesen általában vagy Kitty, vagy Andi, és Ádi, na meg persze Roland testesíti meg ezt a hármast, és persze hát beszélnek sok mindenről. Zöldséget is időnként, de itt leginkább nem arról van szó, bár talán ilyet is lehet mondani a James Bond választásra, amelyről szó volt a héten. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, képzeljétek el, hogy állítólag már kiválasztották, hogy ki lesz az új James Bond.
3: Jó. Én izgatottam már, én nagyon szeretem.
4: Szerepelt a nagyőben?
2: Nem tudjuk még, hogy ki lesz az.
3: Nem stolci. Miután bevált, mint szinkronhang, ugye a Daniel Craig-nél, akkor kiválasztották.
4: Igen, az ideje.
3: Jack Lowden nevű figura, vagy kicsoda, aki most állítólag a titkos befutó?
4: Erre hat tippeljek, fekete bőrű lesz és nő?
3: Nem.
2: Azért mondják őt, mert ugye a Gary Oldman kotyogta ezt ki, tulajdonképpen ezt a pletykát, hogy már kiválasztották egy interjúban, mert ugye ők együtt szerepelnek az utolsó befutók sorozatban, és akkor ugye együtt meghívták őket, és akkor ő azt mondta ott, hogy ő neki szurkol, ugye a Jack Lowdennek. Hát igen, érdekes. Én amúgy nem őt választanám, mert amúgy több befutó is van.
4: Egy jól lakott óvodás.
3: Nekem, bevallom, az eddig felröppent nevek közül az Aaron Taylor Johnson lenne a személyes kedvencem.
2: Nekem is, igen.
3: Én rávoksolnék, tehát hogy ő szerintem egy nagyon-nagyon jó James Bond lehetne.
2: Ő ekte James Bond, igen, amúgy, tehát igen. Hogy ő...
3: A Jack Lowden, hát nem tudom, érdekes, de azért figyeljetek, annó a Daniel Craig is nagyon megosztó volt, tehát amikor őt választották ki, akkor is sokan felhördültek.
4: De ez ilyen gyerekfejű, tehát igen, ilyen
2: kölyökfejű. De ő benne van valami, meg ő azért úgy férfias, tehát hogy ő azért úgy vonzza az embert, de ő például nekem ez a Jack Lowden nem.
4: Kölyökfejű a srác, tehát hogy olyan furcsán tudom magam elé képzelni ezt a szituációt, hogy rázva nem keverve és elkérik a személyét.
3: Ez olyan, mintha te lennél James Bond, nem?
4: Igen, de tehát, hogy
2: körülbelül igen.
4: Amúgy ez egy nagyon furcsa választás szerintem, és itt háborodok fel teljes mértékben a női nem nevében, hogy ilyen bátortalan tutyimutyi csapat válogat, most már egy női James Bondot kéne beválasztani.
2: Várjál, nem kell női James Bond, mindegy.
4: Jamie Bond.
2: Igen. Mondok még esélyeseket akkor, hogy kik voltak még azok, akik így befutók voltak.
4: Terence Hill.
2: Harris Dickinson, most játszott nemrég a Nicole Kidmannel a Jó kislányban.
3: Várjál.
2: Ez egy elég ilyen, hát érdekes.
4: Ő is kisfiú.
2: Igen, ő sem. Tehát ő még kinézetre sem.
4: Ő
2: nekem.
4: Olyan a hallgatóknak mondom, mint egy kevésbé karakteres Jim Carrey.
3: Igen, tudom, ő kicsoda. Igen, ő nagyon nem. Tehát, hogy őt még ilyen mellékszerepbe is nehezen tudnám elképzelni.
2: Igen, a Tom Holland. Nekem ő is nagyon, nagyon fiatal James Bondnak szerintem. Tehát, hogy...
3: De őt azért inkább el tudom képzelni.
2: Inkább, mint igen, meg ő legalább helyes is.
4: A BTS-ből nem akarnak valakit berakni?
3: De ugye vagy.
2: Figyelj, végül is. Aztán itt van még Callum Turner, ugye Dua Lipa férje.
3: Na őt
2: is el tudnám képzelni.
3: Őt karakterben el tudom képzelni. Igen.
2: Nem egy Adonis egyébként, de ő benne is van valami, főleg amúgy a hangja. Tehát ha megszólal, akkor azért ott úgy...
3: Meg azért ő karakteres. Igen. Nála engem egyébként, bocsánat, tehát egy semmiben is semmi, de a fülei zavarnának. Tehát hogy az egy kicsit ilyen fura, nem? Tehát azt, én nagyon elállom a fülei.
4: Azt nem nézett, srácok. Senki nem gondolta arra, hogy itt egy életművet meg lehetne koronázni, és mondjuk Steven Seagal legyen?
3: Mert a színészi játéka adja magát.
4: Én igen. Úgy megnézném, hogy kiszáll egy Aston Martinból.
3: Hogy az Aston Martin leszáll róla.
1: Buenos Morgan! Minden hét

üziküldős műsorunk továbbra is pörög, pityeg, meg az én telefonom is, vagyis hát leginkább a céges itt mellettem, 0620 978 98 5 ennek a száma, ide lehet üzeneteket küldözgetni egész délelőtt, na meg aztán a délután első órájában is, mert hogy én egészen 13 óráig itt vagyok, leszek veletek. A 0620 98 98 5-re Ildi a következőt írta: sziasztok, kitartást kívánok Móninak, Petinek és Szilvinek, ők éppen a kertben nagyban dolgoznak, miközben én az ebédet készítem, kistársas összejövetel mindannyiunknak, reméljük, hogy a nap végén pedig meg lesz a jutalom, és kész lesz minden a ház körül. Szurkolok, drukkolok, és hát én azt gondolom, hogy ezzel a lendülettel, amivel beleálltatok, biztosan így is lesz. Úgyhogy adok hozzá én is egy kis zenei lendületet Diana King-el, mindjárt jön az I Say a Little Prayer, előtte pedig Alexander Stennel és az It's My Life-fal pörgetjük tovább csak a slágereket.

0: Ez még mindig a Forrás Rádió, benne csak slágerekkel van. Love Sucks, Jason Derulo és Dido, azt hiszem 2023-ban egy igencsak beszédes címet adott ennek a dalnak, és szerintem mindannyian átéreztük már, amikor a szerelem igazán szívássá vált számunkra. Hát igen, azt hiszem, hogy az élet enélkül nem is igazán létezik, úgyhogy kitartás mindenkinek, aki éppen szerelmi bánatban összetörve ül, egyszer majd elmúlik, lesz jobb, meg lesz új. Ez is egy olyasfajta körforgás, mint a víz körforgása. Visszajön, elmegy, visszajön, elmegy, aztán egyszer csak megmarad valahol. Aztán a víz hol marad meg, és hol nem, ebben nem mennék bele, ennyire nem vagyok tudományos, de minden esetre azt elmondanám nektek, hogy a következőkben érdemes lesz velünk tartani, hiszen jönnek a hírek Szabó Istvánnal, aztán pedig a There She Goes Cyrillel, Moonlighttal és a Lazzal. Mutatom!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
5: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
4: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Tegnap tartották a Köcsei találkozót, pályázható a Kerékpáros Barát cím, 2 tatabányai sportoló is aranyérmes lett. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Tegnap tartották a Köcsei találkozót, ahol Orbán Viktor a Fidesz elnöke is beszédet mondott. Az eseményt 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják a Köcsei dobozi kúriában, fideszes és KDNP-s politikusok közreműködésével, valamint a párt holtudvarába tartozó gazdasági és kulturális szereplőkkel. Az idei Köcsei találkozó beszédei nem voltak nyilvánosak. A programban 2 kerekasztal beszélgetés és a volt miniszterelnök zárt körű beszéde szerepelt, fókuszban a jobb oldal megújulásával. Elindult a pályázat, amelyen a települések, munkahelyek, közintézmények elnyerhetik a Kerékpáros Barát címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Folytatódik a Tatai Múzeum idei szabad egyetemi előadás sorozata, melynek első félévi előadásai Tata város és Európa történelmi kapcsolatait vizsgálták. A következő alkalmak során október 5-én a tatai képeslapokról, november 9-én a helytörténeti kutatások kezdeteiről, december 7-én pedig a várost ábrázoló festményekről hallhatnak az érdeklődők a Tatai várban mindhárom napon délután 5 órától. És végezetül sport, 2 tatabányai sportoló is aranyéremmel zárta a rangos nemzetközi megmérettetést, írja kemma.hu. A Muay Thai felnőtt világbajnokság döntőiben Tóth Jessica és Nyári László is a dobogó legfelső fokára állhatott.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, kora ősz van.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Onnan tudod, hogy későn keltél, hogy már 2 számjegyű az óra. Azaz 10 óra van. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Bálint Lászlót halljátok, Pistinek pedig köszi a híreket. Úgyhogy mehetünk is vissza az üzengetésekhez. 0620-9185, ha neked is van egy ilyenhez kedved. Én pedig Máli Szirjele, és Mullájtal indítom a Lázal közös There She Goes-zal indítunk.

Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, és mi ezt nagyon-nagyon-nagyon hálásan köszönjük nektek. Hétvége van, Andi helyett pedig a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok kivételesen, és ezeket az üzeneteket, amelyek ide beérkeznek hozzám, mindenképpen hozzám érkeznek, tehát én fogom most felolvasni, nem az Andi, aki egyébként pihenget. Jó pihenést innen is, drága Andi. Na de, ami viszont minket illet, megyünk is tovább Jane-nel és a Makabával, már csak azért is egy ilyen pörgősbe, mert hát Gyuri megihletett engem. Sziasztok, mi már előkészülünk a favágásra, talán picit korainak tűnhet, de azért mégiscsak marha jól jön, hogyha előre be van zsákolva a tűzifa, és mondjuk nem a mínusz 10 fokban kell vagdosnom és szétfagynom. Teljesen jogos észrevétel, egyébként igen, van, aki már ilyenkor elkezdi, hát talán egy picit mégiscsak kellemesebb ilyenkor. Én is falusi gyerek vagyok, és nálunk is annak idején fa tüzelés volt, úgyhogy abszolút átérzem, hogy milyen az, amikor mondjuk a baromi hidegben kell fát hasogatni, ha nem jó. Úgyhogy kitartás mindenkinek, aki éppen mondjuk hasonló tevékenységet végez, vagy bármilyen munkatevékenységet, nektek is szóljon akkor most ez a kis pörgős dal, mondhatnám egy jó kis szeletelős muzsika. Aha, aha. Itt van már is a Makeba DJ Dark remixével 2023-ból.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center. Éj színesen!
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy igazi hős, Alan Walker és Sasha Alex Sloan szólt az iménti percekben, ti pedig a Forrás Rádióban kapjátok a Bujanos Morgant, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig amúgy, de most kivételesen egy pici ízelítő érkezik, csak hogy nehogy érezzétek a hiányát. Mert hogy volt szó itt krokodilos olimpiáról, hogy az pedig mit akar, hát szerintem érdekes és érdemes meghallgatni a következő percekben, mert hogy kicsit visszatér a reggeli tím.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Viszont így már nem tűnik annyira elképzelhetetlennek a magyar olimpiának a képe, a víziója. Tehát, hogy ők egy ilyen krokodilos folyót tudnak biztosítani, akkor szerintem mi is megrendezhetjük a futást az M1-esen.
3: Ja, azt hittem, hogy mi is rendezhetünk egy ilyen egy ilyet. Nézd, csak mondtam, krokodilok hogy... nélkül megfeneklik a Dunában a hajó.
4: Én mondtam, hogy a maratont Miskolcra vinném az avas lakótelepre, a rövid távfutást esetleg Méztelepre. Tehát azért lennének típjeim, hogy hova lehetne versenyszámokat vinni.
2: A Velencei tónál is lehetne valamit, nem?
3: Ja, igen.
4: Hát a vizes
3: ott is egy ilyen
4: nagyon...
3: kajakkenu.
4: Sígfutás. Helyben!
3: Ha eléred, vizet, ha eléred a vizet, akkor nyertél.
5: Nem sportolók vannak, hanem portolók.
4: Azok
5: is,
3: igen.
5: Jó, te értékelted igen. A dolgot.
2: Mi az olimpián a leghíresebb küzdő sportbox? Az a legnépszerűbb, leghíresebb? Azt is lehet, hogy leviszik a csepeli lakótelepre őket, és akkor már van ellenfél.
4: Igen, ott nem kubaiak lesznek a nyertesek, hanem a Havanna lakótelepen élők lesznek esetleg Pesten.
2: De hogy azért itt sokan panaszkodnak, és ennek ellenére ők kötik az ebet a karóhoz, tehát azt mondják, hogy már pedig ez az olimpia és ez a kajakenu, ez ott lesz.
3: Hát én nem tudom, hogy hányan fogják ezt bevállalni.
4: Nem hiszem, hogy ott lesz. Szerintem
3: is ezt nem lehet engedni, hogy egy olyan folyóba legyen egy ilyen verseny, ahol krokodilok vannak, hát ne idegesítsetek már, hát most ezt hogy
4: persze.
3: Lehet?
4: Jó. Nyilván, tehát szerintem az országnak a szövetsége se fogja engedni, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pláne
2: biztos,
4: nem.
2: Hát azt azért tegyük hozzá, itt utána néztem, hogy ebben a Fitzroy folyóban egyébként igen, sok krokodil él, de jelenleg a vizet a helyi iskolák is használják, meg az evezős klubok, sőt az ausztrál válogatott is itt edz. Tehát feltételezem, hogy van valami krokodil háló, vagy van egy olyan szakasz, ahol nem mennek be a krokik.
4: Vagy kiteszik a tiltótáblát, ők meg olyan okosak, tudod, hogy
3: igen.
4: Megnézik, ó, banyakire nem mehetek, akkor visszafordulok.
2: Krokispré, vagy valami biztos van.
4: Krokispré, persze.
3: Igen. Persze.
2: De most tényleg, tehát, hogy valamiért ezek nem jönnek oda, vagy körbeeltetik a területet, és akkor nem megy élő ember tenni, mert jobb neki az ottani hús. Tehát azért itt iskolások edzenek, tehát a gyereked is ott edzhetne.
3: Jó, de ők ehhez már hozzá vannak szokva. Nekik már ez nem jelent stresszt, mert ők tudják, hogy előfordulhat, meg ők biztos tudják, hogy mit kell olyankor tenni, hogyha megjelenik egy krokodil. De most, hogyha véletlenül egy eltéved, pont azon a napon, amikor a verseny van, miért ne lehetne?
2: Mi a különbség a között, hogy te számítasz a krokodilra, vagy meglep? Igazából semmi.
3: De nem tudom.
4: Na jó, de Ausztráliában tudjátok, hogy ott eleve, tehát tele van mindenféle veszélyes állattal. Hát
2: jobban tartanak a pókoktól.
3: Én azért mondom, mászkálnak. Igen, hogy ott hozzá vannak ehhez szokva. Tehát így láttam olyan videót, hogy a nő mosogatott az ekkora pók mellett, ért ez ilyen nagy varacskos disznó pók mellett. Ott volt a csapba, hát ő meg a másikba, érted, ott elmosogatott mellette. Hát tudod, kicsoda.
4: Mondjuk azt mondják, ezt egyszer olyan embertől hallottam, aki már rutinos volt, és sokszor járt Ausztráliában, hogy ha ott vagy, akkor nem a nagy állattól kell félni, jó, a kengurutól talán igen, mert azért az megüt megrúg, de hogy például a pókok kapcsán nem az, mert az zömében nem fog bántani. Hát, a pici, na az viszont úgy megcsíp, hogy belehalsz.
2: Igen, tehát, meg ott vannak a kígyók is.
4: Igen, az ráadásul. Tehát kígyó, pók, kenguru, nem tudom, tényleg a krokodil, tehát hogy Ausztráliában minden is veszélyes.
2: Látod magad előtt, hogy mit tudom én, valamelyik távolugrásnál mondjuk megérkezel abba a kis homokba, így örül szépen az eredményednek, és a homokból egy ilyen kis pókocska így kibújik, és elkezd feléd mászni.
4: Nem, szóval engem Ausztrália olyan szempontból vonz, hogy gyönyörű tájak vannak, egyszer nagyon szívesen megnézném. Ezt pont beszéltük otthon is Nórival, hogy egyébként tényleg tök szép hely, de véletlenül az életben nem merünk oda elutazni.
2: De állítólag ott az emberek között is vannak durvák, tehát hogy ne általánosítsunk, de ott simán előfordulnak ilyen utcai lövöldözések.
4: Ja, jó, de hát mi meg itt érted, Andival dolgozunk, tehát az ilyen jellegű veszélytől mi nem férünk.
2: Ja, értem, jó.
1: Buenos morgen, mindegy.

0: szín.
1: Csak slágerek itt a Forrás Rádióban, némi üzenet, kérés, küldés mellé. Sziasztok, Józsi vagyok, számot szeretnék kérni Azariától, Dash és Young Flytól a Rampapapam című dalt. Küldeném a kék tigriseknek és a szurkolóknak. Üzenném, hogy jöjjünk, töltsük meg ma a csarnokot jó kedvel és hangos-hangos szurkolással. Köszi szépen, nagyon-nagyon szívesen. Hát akkor nektek jó szurkolást és kellemes mérkőzést, meg hát remélhetőleg nektek jó eredményeket, úgyhogy szurkolhatunk a kék tigriseknek. Hát remélem, hogy, illetve azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak azért erre a környékről inkább a kék tigriseknek szurkolni. Azt is tudom viszont, hogy most az a dal, amit te így tulajdonképpen rendeltél, az éteren keresztül érkezik. Dash, Young Fly és Azi, na náhogy a rampapapam jön.

0: No Shame, így szólt a Five Seconds of Summer felvétele, ti pedig a Forrást hallgatjátok, csak slágerekkel, mindig veletek, és ha már a slágereknél tartunk, akkor természetesen ezt a sort én nem szeretném megszakítani. Jack Style és Show, What Are We Gonna Do érkezik mindjárt, Szabó István és a hírek után.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 11 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje, átadták a vármegyei prímadíjakat, közlekedésbiztonsági családi nap lesz Táton. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a vízügy.hu szombati adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját, majd kisé emelkedni kezdett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. A Voszkomárom-Esztergom vármegyei szervezete pénteken este adta át a Prima díjakat, valamint az év vállalkozója elismeréseket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. Prima díjakat érdemeltek ki Kőhalmi Zoltán, a Tatai Kőkúti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Horváth Árpád tatabányai kézilabda edző és Vilda Judit iparművész. A Prima közönségdíjat a Kemence Egyesület vehette át, a Prima külön díjat pedig dr. Szabó Marianna, a kisbéri Battyány Kázmér szakkórház osztályvezető főorvosa. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Márta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja Budapesten. Orbán Anita azt írta, szeptember végén az EB, tehát az Európai Bizottság bemutatja a bővítési reformokra vonatkozó javaslatát. Októberben az Európai Tanács külön foglalkozik a bővítéssel, majd megjelenik az éves bővítési jelentés, decemberben pedig a tagállamok rögzítik a következő időszak irányait. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Közlekedésbiztonsági családi nap lesz Táton szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja a projekt közlekedésbiztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt.
0: Időjárás.
1: A nappali órákban a felhősebb tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat, még éjszaka csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Andi helyett a mikrofonnál most Bálint László, Andi PN László, nem, ugye, itt leszek veletek még 2 órán keresztül, mert hogy 11 óra van. Sok szeretetek, köszöntelek benneteket, lehet üzengetni, írogatni 0629789785-ös. A következőben pedig egy újabb kiváló dal érkezik, ahogy ígértem nektek, itt van a What Are We Gonna Do, mégpedig Jack Stytle.

ASAP, as soon as possible, hogyha ezt kibontjuk, tehát minél hamarabb, amint lehetséges, fordíthatjuk így is. Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, remélhetőleg nem csak mindig, amikor lehetséges, hanem mindig veletek vagyunk, mondjuk akár a Facebook formájában is, mert ugye azt nem hallgatni, nem olvasni kell, bár időnként vannak videós tartalmak, érdemes körbenézni ezek után egyébként. 0620 98 98 5, itt pedig hát akár adott esetben úgy lehet üzenetet írni, hogy mondjuk a mobiltelefonról, vagy éppen Viber applikációról, mert ugye az van számítógépen is, úgyhogy cselles álma dolog. Szóval oda is írhattok nekünk, illetve ezen kívül, ha már végig soroltam minden social felületünket, akkor van egy Insta oldalunk, meg egy TikTok page-ünk is, oda is tessék felnézni. Ha a weblapunkat megemlítem, akkor pedig a www.forrasradio.hu az út. Na, most, hogy mindent elmondtam nektek, jön az I Follow Rivers Tiestoval és Oxal, ezt majd Iman Beck és a Good Boys Goodbye című dala követi, én pedig egyelőre még nem búcsúzom, mert bőségesen van miről, kiről beszélni, úgyhogy maradjatok velünk, jön most az I Follow Rivers.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
5: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
6: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
5: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerek itt a Forrás Rádióban a következőkben is. Picit viszont szusszanunk, mert hogy a Buenos Morgan heti adagjaiból válogatunk és válogattunk nektek a délelőtt folyamán. Tom Cruise koráról pedig a héten szó esett, ezt a pillanatot idézzük fel nektek most.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Apró színes jöhet? Én ezt imádom, figyelj, képzeld el. 64 éves Tom Cruise. Előtted van? Most képzeld el Tom Cruise-t. 64 éves most. Képzeld el, 6 órán át kellett maszkírozni és sminkelni, hogy az új filmben 65-nek tűnjön.
3: Az milyen?
4: Ritka bázista a csávó. Jó, hát valóban nem tűnik annyinak, tehát hogy minimum egy 10-es, de inkább egy 20-as letagadhat.
2: Ez a Digger lesz egyébként, és hogyha megnézed majd a képeit, majd nézd meg tényleg, itt visszaöregítették, és szerintem, hogyha Magyarországon élne Tom Cruise, akkor így néz neki most. Tehát, hogy ez milyen durva már.
4: Tom Cruise Borsodban.
2: És mit melóznak szerencsétlen emberen a plasztikai sebészek, az edzők, a nem tudom én kik, a sauna, a szolárium, a bármi, hogy így nézzen ki 64 évesen. Erre itt egy film, és most elcseszik az egész. Pik meg pak, láthatja, hogy nézhet neki.
4: Nézd, én szeretnék 50 évesen úgy kinézni, ahogy a Tom Cruise ki fog 70 évesen.
2: Ahogy szerinted minket hamarabb 65-nek maszkíroznának, mint a Tom Cruise-t?
4: Hát engem nem is nagyon kéne.
2: De ahogy azért nincsen, de mi a nehezebb valakit megöregíteni maszkban, vagy megfiatalítani? Szerintem a fiatalítás nehezebb lehet, nem?
4: Szerintem is, mert hogy megöregíteni arra azért vannak jó módszerek. Igen, meg őszhaj, meg hasonlók, de megfiatalítani.
2: Kifeszíted a bőrt, így hátra húzod valamit csipesszel, hátulról úgy se látszódsz. Az nekem egy nagy csalódás volt, mikor láttam, hogy a modelleken azért állnak olyan jól a ruhák, mert hátulról meg vannak csipeszelve. Én elmennék moziba csipeszekkel a hátamban, mindenki kinézne.
4: Meg, hát nézd, azért sokakon amúgy is feszül a ruha, tehát hogy ha nem modellek, nem kellek még pluszba csipez is.
2: Ki az, akit Magyarországon szerinted a színészeink közül sokat kéne sminkelni, hogy ilyen idősnek tűnjön, vagy tényleg előregítsük? Stoll András is egyébként fiatalabbnak tűnik a koránál.
4: Ő biztos, igen. Hát figyelj, nem tudom. Most így gondolkozom, hogy mert nyilván akkor az idősebb színészek között kellene gondolkodni, hogy ki az, aki jóval fiatalabbnak tűnik. Nagyon fiatalosan.
2: Kern András konkrétan 30 éve ugyanúgy néz ki szerintem.
4: Hát azért nem te. Igen, jó, de az, hogy én már fiatalon is idősebbnek nézett ki.
2: A nagy heti hetes nemzedék az egyébként tipikusan az, akik a többségük idősnek tűnt fiatalon, nem? Tehát, hogy van az a típus is, aki már ilyen fiatalkorban idősnek tűnik.
4: Igen, viszont a színésznőink közül azért vannak olyanok, akik tényleg jóval fiatalabbnak néznek ki szerintem a koruknál. De hát hölgyek kapcsán meg ugye ezt nem is illik emlegetni.
2: Jó, ebben teljesen igazad van, csak annyira érdekes ez a sminkelés meg kor kérdés, hogy akkor miért nem találnak egy olyan színészt, aki úgy néz ki?
4: Hát mert nekik valamiért a Tom Cruise kellett. Biztos ez valami akciófilm lesz?
2: Digger. Nem sokat tudok róla. Fekete komédia. Jaj, olajmágnest alakít, hát akkor nyilván ez kellett, hogy az ő karaktere meg az ő jelleme kellett ez a filmhez. Moziba megy amúgy.
4: Kíváncsi a várom. Egyébként bírom a Tom Cruise filmjeit, sokkal jobban, mint az ő életbeli karakterét.
2: Igen?
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.

Híden és a félek itt a Forrás Rádióban, csak snágerekkel és természetesen néha üzenetekkel is. Eszti üzi eljön, sziasztok, nagyon-nagyon jól el vagyunk, kicsit más nap van, tegnap buli volt, úgyhogy én is félek attól, hogy mi vár ránk még a nap folyamán, viszont ha van valami nyugis, akkor az is jöhet, köszi. Hát a Dance Salon talán egy kicsit olyan nyugisabb, olyan levezető sláger, ha pedig félsz, talán a Tidenihez hozzá lehet kapcsolni ezt az iménti sztorit, ugye kutyaugatás, kutyaharapás szőrivel szokták mondani, én nem javaslom nektek. Na de, a Dance Salon érkezhet, hogyha egyedül szeretnél egy picit lerázni magadról a tegnapi fáradalmakat, akkor most itt lesz a lehetőség, illetve Olivier Dén is érkezik mindjárt, amen I need Dell.

0: Lesz még pillanat, amikor hiányolni fogjátok a napsütést? Igen, mindannyian bizony, mert hogy még egyelőre kellemes őszies időjárásunk van, úgyhogy szeretjük, hogyha beborít minket a napfény. Cover Me in Sunshine, ez volt Pink és Willow Sage Heart közöse itt a Forráson, ahol most a hírek jönnek Szabó Pistivel, aztán pedig egy újabb sláger, ezúttal Quarterhead-del és Christopherrel forg a Summer Nights a következő óra elején. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Leszavazta az eutanázia törvényt a londoni parlament alsóháza. Befejezték a tatai zsidó temető kerítésének felújítását. Hozom a részleteket. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, emellett 15 speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízisellátást hoznak létre azonnal 80 gyermek számára, sorolta a kormányfő. Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetett el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. A pénteki elutasító szavazás azt jelenti, hogy a kezdeményezés, amely évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara a lordok háza között, belátható időre a legnagyobb eséllyel végleg elbukott. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása, az idei volt a temető kerítés megújításának 3. üteme, az előző 2 szakaszt ugyancsak a városgazda végezte. Az április végén indult munkálatok során a még megmaradt kerítés részt és a korábbi kőalapot teljesen elbontották, valamit eltávolították a benőtt gyökérzetet is. A tatai az ország egyik legrégebbi zsidó temetője. Ismét lesz jogi tanácsadás Kisbéren, a Családsegítő Központban szeptember 14-én, szeptember 17-én és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, kora ősz van.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Köszi az infókat, Pisti, nagyon szép délutánt, és jó étvágyat az ebédhez most már mindenkinek. Pontosan 12 óra van, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok még ebben az órában. Hamarosan pedig már az Itzer, és ezzel együtt I és Roland veszi át a stafétát délutáni sportmagazinunkkal. Addig viszont 60 perc, és már is pörgetjük a Summer Nights-ot. Tarts velem!

A Carson Coma nem véletlenül ismert, híres és jó néhány éve szerintem már azért uralja a piacot elég rendesen, vagy hát ott az élmezőnyben. Ott van nagyon szép rangos helyen, a Gabit hallottátok tőlük az iménti percekben. Itt a Forráson csak slágerek között, amelynek utolsó órájában, mármint így az én utolsó órámban biztosan hallhattok még slágereket. Hamarosan egy kis visszatekintővel is érkezünk ám a Buenos Morgenből. Előtte viszont egy kicsit Martin Garrix-szel és Dean Lewis-szal folytatjuk a sort, mert hogy a Used to Love pontosan egy ilyen kis kitekintő a 2019-es esztendőbe, aztán pedig a Don't Stop Lovin' érkezik, amely egyébként Weasel és Mr. Brown közöse, és azt gondolom, hogy igen, csak jól sikeredett felvétel, úgyhogy ezzel mindenképpen tovább megyünk még, aztán hamarosan, ahogy ígértem, picit visszaidézzük a hétköznap.

0: és piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Ittszert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
3: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: még mindig a forrást hallgatjátok csak slágerekkel, és ahogy mondtam nektek, picit visszatérünk a reggelekhez, mert van egy GeoGuessr nevű cucc, valaki ismeri ezt, aki nem ismeri, annak annyit mondanék, hogy Google térkép világbajnokság, ez talán már egy picit ismerősebben hangzik, és egyébként nagyon szép eredményeket érünk el benne mi magyarok is, de erről egy kicsikét részletesebben fogunk most nagyjából 5 percben beszélni, a Buenos Morgan egy aprócska részlete érkezik.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na jó, de egy kis geocaching, tehát mielőtt belevágunk itt, mert elmondom, hogy most leteszteljük magunkat, mivel nagy a rádió költségvetés, ezért ez 5 ingyenes lehetőséget fogjuk ellőni a játékból, de ezt kipróbáljuk majd itt adásban mindannyian, de előtte, hogyha mondjuk látod ezeket, Andi, akkor hol vagyunk? Látod a Dunát, látod a szlovák határt, és látsz valami óriási szent épületet.
3: Esztergom.
2: Jó, látod? Azért a környéken.
3: A bazilika.
4: De figyelj, ez tök jó egyébként, hogy ilyen magyar dolgokat belemondasz, de na, szóval, hogy ennél azért olyan hát nehezebbek lesznek.
2: Oké, Roland, úszóházakat látsz, erőműi hűtőtava.
4: Bokod.
3: Bokod, igen.
2: Jó!
3: Nekem is. Igen.
4: Könnyű lesz.
3: Ez a, már a lebegő házakból. Már.
4: Igen.
2: Oké, akkor most látsz betont, fát, meg egy madarat.
4: Hát ez totománya.
3: Egy sas.
2: Bonyolítok. Látsz az árokban egy részeg biciklist? Na? Látsz mellett egy kocsmát?
4: Igen,
2: és ideges feleségek rohannak a kocsma felé?
3: Bármelyik település.
4: Bármelyik random település Magyarországon.
2: Jó. Na, tehát megnyitjuk ezt az alkalmazást. Én már létrehoztam a Buenos Morgan karakterünket, annyira, hogy elneveztem. Lányok legyünk, vagy fiúk? Melyiket szeretnétek? Hát most ilyen karakterünk
3: de
2: van.
3: De jó.
2: Ezt kaptuk.
3: Nekem tetszik.
2: Okay.
4: Jó, legyen ő akkor, legyen a kis nagyon csúnya vámpírunk.
2: Jó, tehát akkor egy vámpírral vagyunk, egy fekete hajú vámpírocskával. Mentjük a profilt, és akkor elvileg kapunk 5 sanszot, hogy meghatározzuk, hogy hol vagyunk. Jó reggelt mindenkinek!
4: Alapjait megtanulni nem kell.
2: Értünk
4: no,
2: mindent.
4: I'm good, igen. Teljesen jó,
2: jó itt
4: vagyunk.
2: Megvehetjük a verziót, hogyha akarjuk, de most mi az ingyenes verziót kipróbáljuk. Oké, nem alakítjuk az avatart. Oké, Roland, te vagy ebben a legtapasztaltabb.
4: Figyelj, akkoriban még semmilyen bevezető nem volt. Tehát ilyen... nem volt ilyen előjáték, nem, egyből dur bele.
2: Daily challenge. Na figyelj,
4: ledobtak a térképre, aztán csókolom. Örüljék.
2: Play, megyünk. Csak azért nem mutatjuk ennek a képét, egy kicsit.
4: Tök jó, hogy
2: lehúzhatod az aláfestőt, ez jó? Nem? De akkor játsszuk már így.
4: Ja, jó.
3: És ez Magyarország? Vagy nem biztos,
2: most
3: hogy Magyarország?
2: Most valahol vagyunk a térképen. Roland, ha most már nincsenek ilyen jogi dolgok, amiket nem mutathatunk, nyugodtan fogd meg az iPad-et, azért mágnessel van ott rajta a hátulján, tehát nyugodtan leveheted a billentyűzetről, mert Roland is látja. Vedd le azt onnan, kérlek. Csak néha így mutassa a hallgatóknak egy-egy pillanatot az egészből, tehát hogy mit látunk. Vagy Andi, ha akarod, akkor mi körbe is írhatjuk. Kertes házakat látunk, egy ilyen eléggé...
4: De ott van tábla.
2: Szerintem
3: igen,
2: elég ennyi.
3: Azt akartam mondani,
2: egy lila akrác közterületben. Menjünk rá a táblára?
4: Viszont közelebbről az lehet, hogy el lesz homályosítva.
2: És nincsen elhomályosítva annyira. Ilyen szögből tudjuk látni. Itt feliratot is látunk a kertes házakon. Ez Cyril betű? Ez
4: igen.
2: Roland?
4: Igen. Cyril betű.
2: Jó, tehát akkor valahol Pécs mellett lehetünk.
4: Igen, szerintem is.
2: Jó, elég ennyi. Nem kell többet mutogatnod. Itt most mehetünk ezen a környéken. Szerintem
3: hát a
2: azt nézem,
3: aztán...
2: hogy minden lapos, nincsenek tyúkok, szemetesek vannak, szemételszállítás. Egyébként itt ebből a garázsból nekem diósd. Itt vannak az autók. Nézzünk meg egy rendszámot, azt elhomályosították.
4: Kicsit ilyen ért külső.
2: Igen, ért külső.
4: Hát, de ez nyilván nem az lesz.
2: De amúgy hol vagyunk? Oroszország?
3: Szerintem
2: ez nem Oroszország, ez ilyen ukránabb, nem? Mert ukrán gazdag kertesházas övezet?
4: Valami, az lehet amúgy, hogy hát én is arra tippelek, hogy valamilyen posztszovjet állam, de nem biztos, hogy Ukrajna. Azokban nem vagyok képben, mert ott nem nagyon jártam.
2: Itt van a térkép, hova bökjek?
4: Hát mindenképpen Kelet-Európa.
2: Európa, Ukrajna. Ja, és azt is elmondom, hogy a világbajnokságon, csak hogy itt tényleg adatokat is mondjak. Ukrajnába menjek, vagy máshova?
3: Hát...
2: Jövök itt a térképen.
4: Én maradjunk Ukrajnánál. Ukrajna vidéki részére, valahova bökjére, aztán meglátjuk.
2: Én itt érzem.
4: Ott érzed?
2: Ott jó?
4: Nézzük.
2: Jó, lehelyeztem Magyarországhoz közelebbi részen. Annyit csak el akartam még mondani, hogy magában a versenyben tényleg ilyen 50-200 méteres közelségben eltalálják ezeket a helyeket, ami nagyon durva. És sokszor úgy játszanak, hogy még utcák sincsenek felrajzolva a térképen, tehát csak úgy beleböknek. Na nézzük!
4: Hát ez nagyon
2: jó, közel voltunk.
4: Össze.
2: Kérlek szépen, ez Görögország teteje ott Albánia alatt. Egy kicsivel a határhoz közel. Azt mondja, annyira nem gáz, 1152 kilométert tévedtünk csak barátok között, és ez biciklis távolság.
1: Buenos morgen! Minden hétkezik!

0: no kérem szépen, mondhatni, hogy az én időm lejár, de csak a műsoridő, hál' Istennek. Szóval a következő pár órában így és Rolanddal és a Zitzerrel tarthattok természetesen, és mint mindig most is hozunk nektek kiválós tágereket ebben a jó pár órában, úgyhogy Zitzer 6-ig, aztán köztér, aztán zene, aztán pedig Light Session és Lounge Session érkeznek majd ebben a sorrendben. Jövő héten pedig még mindig nem Andival ébredhettek majd vasárnap, hanem én érkezem, úgyhogy akkor találkozom majd legközelebb. Addig is persze minden jót nektek, az Zitzer pedig majd Sabrina Carpenter és az Espresso nyitja. Mutatom, ciao ciao.
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás-hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Komáromi díler állt bíró elé szeptember 7-én. Előadás lesz a Jókai Mór Városi Könyvtárban szerdán, foci kupa volt Szőnyben. Jövök a részletekkel, ezek a Komáromi Krónika hírei. A mikrofon mögött itt a Forrás Rádióban Szabó Istvánt hallják. És akkor a folytatás. Díler állt bíró elé szeptember 7-én, számolt be róla a kemma.hu. A kábítószeres ügy középpontjában az elsőrendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban, illetve annak környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt majd 100 g-ot saját részre, valamint további értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még több mint fél kilogramm marihuánát is, hogy eladja azt. A harmad rendű vádlott az első rendűtől metamfetamin tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, melynek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az első rendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa el a közügyektől és a járművezetéstől. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Mór Városi Könyvtárban kezdődik 18 órakor. A Szőnyi születésbor ünnep keretében szeptember 5-én délelőtt megrendezték a Galambos Tamás sportpályán a hagyományos szüreti focikupát, a 11. Galambos Tamás emlékkupát a Szőnyi általános iskola egykori testnevelőjének, illetve a helyi olajmunkás SL labdarúgó egyesület utánpótlás edzőjének emléke előtt tisztelegve. Az öreg fiúknál a Komárom csapata végzett az élen, míg második lett az Oroszlány falva, harmadik pedig a Fortuna csapata. A gólkirály Kecskeméti Gábor a Komárom játékosa lett. A legjobb kapus Polgár István Oroszlányfalváról, a legjobb mezőnyjátékos pedig Sipos József lett. A legidősebb játékos a 77 éves Németh Gyula volt. Ezek voltak a Komáromi Krónika hírei. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Tartsanak a Forrás Rádióval, kevesebb mint egy óra is újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
4: Kész csók a hölgyeknek, nagypacsi az uraknak, már is indul a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Töltsük együtt a következő 5 órát a mikrofonnál, és Roland.

Kőkemény hazai rangadó vár ma a kék tigrisekre, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A férfi kézilabda NB1 második fordulójában a MOL Tatabánya KC az OTP Bank Pikszeged együttesét fogadja, úgyhogy az első igazán komoly kihívás ebben a bajnokságban rögtön így a második körben eljön Tóth Edmond tanítványai számára. Kezdés délután 6 órakor, vagy este 6 órakor, kinek hogy tetszik jobban, a tatabányai multifunkcionális csarnokban. Nálunk pedig Selena Gomez énekel a következő nagyjából 3 percben. Ez már is a Single Soon.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
5: Na, hogy megy a meló?
6: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
5: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
6: Komolyan?
5: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
6: És milyen a cég?
5: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
6: Na, ez már jól hangzik.
5: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Let's go.

Hihetetlen gólpárbaj után esett ki a bányász, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Tegnap folytatódtak a labdarúgó MOL Magyar Kupa összecsapásai, az Opus Tigás Tatabánya együttese a Kecskemét gárdáját fogadta, és nem akármilyen gólparádét követően végül 5-4 arányú vereséget szenvedett. Benson Boone slágerét én már is indítom nektek, ez a Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ.

0: ezt nem érdemes kihagyni. Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig. A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
1: Hello, I'm
2: Pablo. My name is Israel Kamakavi Foley.
3: You find me
0: mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Zitter, a sportmagazin, aminek az első óráját le is zárjuk. Jönnek a legfrissebb hírek Pistitől, utána pedig hozok nektek egy klassz újdonságot. Bruno Pietri és a Hold My Love érkezik teljes egészében a hírek után.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
5: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
4: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
6: Vértes Center. Éj színesen!
7: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól?
8: És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Tegnap tartották a köcsei találkozót, pályázható a Kerékpáros Barát cím, 2 tatabányai sportoló is aranyérmes lett. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött még mindig Szabó István. Tegnap tartották a köcsei találkozót, ahol Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is beszédet mondott. Az eseményt 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják a köcsei dobozi kúriában, fideszes és KDNP-s politikusok közreműködésével, valamint a párt holtudvarába tartozó gazdasági és kulturális szereplőkkel. Az idei köcsei találkozó beszédei nem voltak nyilvánosak. A programban 2 kerekasztal beszélgetés és a volt miniszterelnök zárt körű beszéde szerepelt, fókuszban a jobboldal megújulásával. Elindult a pályázat, amelyen a települések, munkahelyek, közintézmények elnyerhetik a Kerékpáros Barát címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Folytatódik a Tatai Múzeum idei szabad egyetemi előadás sorozata, melynek első félévi előadásai Tata város és Európa történelmi kapcsolatait vizsgálták. A következő alkalmak során október 5-én a tatai képeslapokról, november 9-én a helytörténeti kutatások kezdeteiről, december 7-én pedig a várost ábrázoló festményekről hallhatnak az érdeklődők a Tatai várban mindhárom napon délután 5 órától. És végezetül sport, 2 tatabányai sportoló is aranyéremmel zárta a rangos nemzetközi megmérettetést, írja Kemma.hu. A Muay Thai felnőtt világbajnokság döntőiben Tóth Jessica és Nyári László is a dobogó legfelső fokára állhatott.
0: Időjárás.
1: A nappali órákban a felhősebb tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat, még éjszaka csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
5: Bizony, ez még mindig a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Tartsatok velem, a mikrofonnál még mindig Illés Solán.

manchesteri derbi jön a Premier League-ben, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Ma délután 3-tól Coventry Brighton, aztán 17:30-tól Manchester United Manchester City rangadó. Tegnap is rendeztek már egy raklap mérkőzést, jövök nem sokára ezek eredményeivel. Előbb azonban Calvin Harris és Ellie Goulding közös lágerepörög.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Zitzer, a sportmagazin, és természetesen a sportvilág aktualitásai mellett nem feledkezünk meg a jobbnál jobb slágerekről sem. Nem sokára érkezik egy magyar újdonság, előbb azonban Sientes Teubiera Conocido, egy kis spanyol hangulat.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Zicser, a sportmagazin, és ahogy ígértem, jövök a Premier League tegnapi eredményeivel. Zárójelben hozzáteszem, ne felejtjétek, ma délután 17:30 jön a Manchester United Manchester City rangadó. Na de akkor a tegnapi eredmények: Aston Villa Nottingham 1-2, Bournemouth Brentford 2-2, Chelsea Hull 2-2, Crystal Palace Ipswich 2-3, Liverpool Fulham 0-0, nagyon nem akar menni a Liverpoolnak egyelőre a Premier League idei szezonjában. Tottenham Everton szintén 0-0, illetve Sunderland Arsenal 0-2. Ezek voltak tehát a tegnapi eredmények. Én pedig hozok nektek a folytatásban egy klassz slágert. Már is pörög a Papa Uté.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

0: hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
3: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
2: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
3: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
2: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje, átadták a vármegyei prímadíjakat, közlekedés biztonsági családi nap lesz Táton. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó Istvánt hallják. 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derül ki a vízügy.hu szombati adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját, majd kicsi emelkedni kezdett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete pénteken este adta át a Prima díjakat, valamint az év vállalkozója elismeréseket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. Prima díjakat érdemeltek ki Kőhalmi Zoltán, a Tatai Kőkúti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Horváth Árpád tatabányai kézilabda edző és Vilda Judit iparművész. A Prima közönségdíjat a Kemence Egyesület vehette át, a Prima külön díjat pedig dr. Szabó Marianna, a kisbéri Battyány Kázmér szakkórház osztályvezető főorvosa. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Márta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja Budapesten. Orbán Anita azt írta, szeptember végén az EB, tehát az Európai Bizottság bemutatja a bővítési reformokra vonatkozó javaslatát, októberben az Európai Tanács külön foglalkozik a bővítéssel, majd megjelenik az éves bővítési jelentés, decemberben pedig a tagállamok rögzítik a következő időszak irányait. A Nyugat-Balkán országai túl régóta várnak az uniós tagságra. Montenegró és Albánia jelentős előrelépést tett, ezért az Európai Uniónak is tovább kell vinnie a csatlakozási folyamatukat, emelte ki a külügyminiszter. Közlekedés biztonsági családi nap lesz Táton szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja a projekt közlekedés biztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos, kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, kora ősz van.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Nincs megállás, pörög tovább a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ahogy ígértem, ezt az órát Dua Lipával indítjuk. Jön már is az Illusion, a mikrofon mögött még mindig Ies Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig az Itzer, a sportmagazin. Ne felejtjétek, ma este 6 órától MOL Tatabánya KC, OTP Bank, PIK Szeged rangadó, a férfi kézilabda NBA-1-ben, és hogyha lemaradtatok volna arról, hogy Bodó Ricsi hogyan is várta, illetve várja a ma esti mérkőzést, pénteken faggattuk őt a Buenos Morgenben, nos, ennek a beszélgetésnek a lényegét meghallgathatjátok ma este 6 órától a köztérben is, ha esetleg nem tudtok ott lenni a meccsen, de azért érdekel titeket a kézilabda világa. Jonas Brothers slágere, na erre nem kell várni, már is pörgetem, jön a Strong Enough!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió, mindig veled, benne pedig a Zitzer, a sportmagazin. Időközben útjára indult a labda a Bundesligában is, 3:30-tól ugyanis a Lipcse a Hamburg gárdáját fogadja, én pedig hozom nektek a jobbnál jobb slágereket. Most például Tiestótól ez a Tantalizing.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy újabb órát zárunk, ez itt ugye a Sportmagazin egészen este 6 óráig, úgyhogy még 260 percen keresztül együtt rádiózhatunk, a következő órát pedig a Stray Kids újdonságával nyitjuk, ez lesz majd az After You.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
5: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
4: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
3: Vértes Center, éj színesen!
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
7: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Leszavazta az eutanázia törvényt a londoni parlament alsóháza. Befejezték a tatai zsidó temető kerítésének felújítását. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei, jönnek a részletek. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, emellett 15 speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízisellátást hoznak létre azonnal 80 gyermek számára, sorolta a kormányfő. Leszavazta pénteken a londoni parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az egyéni képviselői indítványt, amelyet a kormányzó munkáspárt frakciójának egyik tagja terjesztett elő, a 650 tagú alsóház szűk többséggel vetette el, a tervezetre 270-en, ellene 286-an voksoltak. A pénteki elutasító szavazás azt jelenti, hogy a kezdemény, amely évek óta járta útját oda-vissza az alsóház és a felső kamara a lordok háza között, belátható időre a legnagyobb eséllyel végleg elbukott. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása, az idei volt a temető kerítés megújításának harmadik üteme, az előző két szakaszt ugyancsak a városgazda végezte. Az április végén indult munkálatok során a még megmaradt kerítésrészt és a korábbi kőalapot teljesen elbontották, valamint eltávolították a benőtt gyökérzetet is. A tatai az ország egyik legrégebbi zsidó temetője. Ismét lesz jogi tanácsadás Kisbéren, a családsegítő központban szeptember 14-én, szeptember 17-én és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: A nappali órákban a felhősebb tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat, még éjszaka csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ragyogóan szép napot, drága forrás hallgatók! Egy újdonsággal indítjuk ezt az órát. Jön a Stray Kids és az After You. A mikrofonnál még mindig így.

0: burger egy étel lenne, Michelin csillagot kapna. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Levante FC Barcelona mérkőzés ezekben a pillanatokban indul a spanyol La Ligában, aztán Getafe Deportivo fél héttől, majd este 9-től jön a Real Sociedad Atletico Madrid összecsapás. Természetesen azért itt is be tudunk számolni már például tegnapi végeredményekről. Racing Santander Alaves 2-1, Osasuna Espanyol 0-2, Athletic Bilbao Elche 1-1, illetve Real Madrid Rayo Vallecano 4-1.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
5: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
6: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ményes esztergomi siker a női kézilabda NB1-ben, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az esztergom együttese a Moson-Magyaróvár gárdáját fogadta tegnap a női kézilabda NB1-ben, és aratott 42-25 arányú győzelmet. A játéknap többi végeredménye Budaörs, Eger 34-25, Debrecen, Albafehérvár 29-22, Kisvárda, Szombathely 29-29, illetve Vasas, Vác 26-29.

Forrás Rádió mindig veled, ahogy már említettem korábban. Ma este 6 órától jön a MOL Tatabánya KC OTP Bank PIK Szeged rangadó a férfi kézilabda NB1-ben, viszont még a tegnapi játéknap mérkőzéseinek végeredményeivel adós vagyok. Férfi kézilabda NB1-ről beszélünk, tehát na akkor nézzük, hogy milyen eredmények születtek tegnap. Csurgó Pler 23-23, Balatonfüred Gyöngyös némi meglepetésre 33-35, Neka Eger 28-22, illetve Sziget Szent Miklós Budai Farkasok 25-24. Én ezt szintén a meglepetés kategóriába sorolom, hiszen azért a Budai Farkasoktól kifejezetten jó szereplést várnak a szakemberek erre a szezonra. Ehhez képest ugye 2 vereséggel indították a Farkasok az idényt, meglátjuk, hogy a folytatás hogyan sikerül. Egy biztos, nálunk Chris Cross Amsterdam és innak közös lágere a folytatás. Ez a Queen of My Castle.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Zicser, amiből már csak egy óra maradt hátra. 60 percen keresztül rádiózhatunk tehát még együtt, legalábbis a sportmagazin keretében mindenképpen. What are we gonna do? Egy klassz újdonság. Ezzel nyitjuk majd a következő 60 percet.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Tegnap tartották a Köcsei találkozót, pályázható a Kerékpáros Barát cím. Két tatabányai sportoló is aranyérmes lett. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Tegnap tartották a Köcsei találkozót, ahol Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is beszédet mondott. Az eseményt 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják a Köcsei dobozi kúriában, fideszes és KDNP-s politikusok közreműködésével, valamint a párt holtudvarába tartozó gazdasági és kulturális szereplőkkel. Az idei Köcsei találkozó beszédei nem voltak nyilvánosak. A programban két kerekasztal beszélgetés és a volt miniszterelnök zárt körű beszéde szerepelt. Fókuszban a jobb oldal megújulásával. Elindult a pályázat, amelyen a települések, munkahelyek, közintézmények elnyerhetik a Kerékpáros Barát címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Folytatódik a Tatai Múzeum idei szabad egyetemi előadás sorozata, melynek első félévi előadásai Tata város és Európa történelmi kapcsolatait vizsgálták. A következő alkalmak során október 5-én a tatai képeslapokról, november 9-én a helytörténeti kutatások kezdeteiről, december 7-én pedig a várost ábrázoló festményekről hallhatnak az érdeklődők a Tatai várban mindhárom napon délután 5 órától. És végezetül sport, két tatabányai sportoló is aranyéremmel zárta a rangos nemzetközi megmérettetést, írja a kemma.hu. A Muay Thai felnőtt világbajnokság döntőiben Tóth Jessica és Nyári László is a dobogó legfelső fokára állhatott.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, a felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, kora ősz van.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Készjük a hölgyeknek, nagypacsi az uraknak, vágjunk bele akkor a mai Zitzer utolsó órájába. Jól megpörgetjük, nagyon klassz slágerekkel készülök, na meg persze a sportvilág aktualitásaival. Ahogy ígértem, Jack Style és John közös slágere, ez lesz az indulás. What are we gonna do? Tartsatok velem, a mikrofonnál is Roland.

lehet, ne felejtjétek, nagyjából ezekben a pillanatokban útjára indul a labda Angliában, jön a Manchester United, Manchester City rangadó, nálunk pedig a Purple Disco Machine slágere indul, ez a Ghost Town.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig az Itzer, a sportmagazin. Már a műsor hajrájában járunk, néhány klassz sláger azonban egészen biztosan belefér. Érkezik majd még John Newman, legnagyobb slágerével jön Tons and I, előbb azonban Disco Bambino, Nile Rodgers és Sophia Rhys Baxter közös újdonságát pörgetem nektek. Ez a Dancing Without You.

0: Future. Ez a Forrás Rádió mindig veled, viszont a következő órákban már nem az ígyszer keretében. Ennyi volt ugyanis a sportmagazin. Én még maradok, jön a Köztér, közéleti magazinunk. Ne feledjétek, este pedig előbb Light Session BRK-val, majd pedig Lunch Session Norbert van Dillel. Holnap reggel 6-tól pedig a Buenos Morgenben ismételten várlak majd titeket Riedl Ádámmal együtt. Tartsatok velünk akkor is, na meg persze maradjatok a folytatásban is. Az ígyszer viszont már a véget ért.
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. szeptember 13-án, vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a szőnyi motoros véradó programról, az iskolai étkezésről, valamint a műsorunkkal egy időben zajló Tatabánya-Szeged férfi kézilabda rangadóról. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
2: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Az oroszlányi rendőrök 5 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. Volt közöttük, aki személygépkocsit vezetett, és olyan is, aki elektromos rollert. Sőt, egyikük egy balesetben volt érintett. Az ittas járművezetők 31 és 53 év közötti férfiak voltak. Az egyiknél 156 ezer forintos közigazgatási bírság lett a következmény, további 4 esetben pedig büntető eljárás indult, közölte honlapján a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság. A Komárom-Esztergom vármegyei Vértes Szöllősön Németh Ferenc független jelöltet választották polgármesteré a szavazásra jogosultak 32%-os részvétele mellett, közölte a település jegyzője az MTI-vel. Kadocsa Izabella tájékoztatása szerint Németh Ferenc az érvényesen leadott 633 szavazatból 378 voksot kapott. A település vezetéséért 4 független jelölt indult, köztük a korábbi polgármester Bogár István is. A Tatabánya szomszédságában található községben képviselőtestületet is választottak. A 6 helyért 25 független jelölt indult. A településen azért kellett időközi választást tartani, mert június elején a teljes testület lemondásra szólította fel Bogár Istvánt, majd ennek elmaradása után megszavazták az önkormányzat feloszlatását. A párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadászterületeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag 9 és 16 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban ne térjenek le a kijelölt turista jelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjenek az erdőbe.

0: Programajánló.
1: Keresztúti imával és ünnepi szentmisével tartják meg szeptember 15-én az Esztergomi Kálvária dombon található Szent Sírkápolna búcsú ünnepét. A program az Ars Sacra Fesztivál eseményeihez is kapcsolódik. Az Esztergomi Kálvária dombon az 1900-as évek elején épült fel a két kápolnából és 14 stációból álló Kálvária együttes. Az elmúlt időszakban a Szent Sírkápolna külsőleg teljesen megújult, ezt követően pedig egyéni adományokból a 14 stáció felújítása is megtörtént. Az alsó jópásztor kápolna tetejét szintén sikerült helyreállítani. A búcsú ünnep 16 órakor keresztúti imával kezdődik, a keresztutat követően 17 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Sírkápolna előtti téren. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emél a Magyar Királyi Honvéd Légierő köterékében címmel tart előadást Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Mór Városi Könyvtárban 18 órakor kezdődik. Közlekedés biztonsági családi nap lesz Tátón szeptember 16-án a Kultúrház előtti területen. A családi nap célja a projekt közlekedés biztonsági eredményeinek bemutatása, valamint a biztonságos gyalogos kerékpáros és mikromobilitási közlekedés népszerűsítése. Délben ünnepélyes megnyitóval kezdődik a program, várnak minden érdeklődőt. Szeptember 16-án 18 órakor dr. Pandula Attila történész tart vetített képes előadást Esztergomban, a Laskai Josvát Antikváriumban a 20. Ars Sacra Fesztivál keretében. Az előadás az aranygyapjas rend történetét és annak kiemelkedő birtokosait mutatja be. A téma aktualitását a Rákóczi 350 emlékév adja. Az előadó dr. Pandula Attila a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, a Szent István Tudományos Akadémia és a ZMTE Tudományos Tanács tagja, az ELTE BTK történeti segédtudományok tanára. Az este zenei közreműködője Fehér László tárogató művész. A részvétel ingyenes, a részvételi szándékot előzetesen kérik jelezni a Laskai Josvát Antikvárium @gmail.com e-mail címen. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa szeptember 17-én csütörtökön 17 órai kezdettel Magyarország Kincsestára című sorozatának újabb előadására várja az érdeklődőket, melyen Kapuvár a Hanság Fővárosa címmel a település múltját, jelenét vetített képes előadás keretében Bíró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ főigazgatója mutatja be. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. Ismét lesz kistudós est Komáromban a Rüdiger tónál. Szeptember 18-án 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:30-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot, párnát, valamint jegyzett füzetet is. Szeptember 19-én családi nappal várják a látogatókat az Esztergomi Keresztény Múzeumban az Ars Sacra Fesztivál keretében. Az ingyenes programok során kicsik és nagyok egyaránt felfedezhetik a múzeum megújult állandó kiállítását. 10 órától a Mama Nézd kisgyermekes tárlat vezetésen akár babakocsival is bejárhatják a családok a kiállítást. 14 órától Szelencék Titkai címmel kézműves foglalkozást tartanak a gyerekeknek. 15 órától a restaurálás műhely titkaiba pillanthatnak be az érdeklődők. Somogyi Márton az új állandó kiállítást mutatja be restaurátori szemmel, Kis Ilona Ida pedig egy lovak szent erekje tartójának restaurálásáról tart előadást. A napot 17 órától Sarkadi Nagy Emese művészet történész kurátori tárlat vezetése zárja a megújult állandó kiállításban. A családi nap során egész nap múzeumi felfedezők és játékok várják a gyerekeket.

0: programajánló.
1: Viradással, izgalmas és látványos programokkal érkezik az első szőnyi motoros nap szeptember 19-én. A Brigéció Fiai Motoros Egyesület olyan régi hagyományokat szeretne feléleszteni Komáromban, melyek korábban szerves részét adták a város sokrétű kulturális életének.
2: Az első szőnyi motoros nap legfontosabb momentuma a véradás lesz, mondta el Tircsi Gábor, a Brigéció Fiai Motoros Egyesület elnöke, aki a részletes programot is ismertette.
3: A motoros véradás szeptember 19-én lesz Szőnyben a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A rendezvény maga 9 órakor kezdődik, a lényege, a szíve az a véradás, az 10-től 14 óráig tart, ezt a Vöröskereszt bonyolítja le. Közben és utána lesznek egyéb programok, például lesz elsősegélynyújtási bemutató, baleseti szimulációval készül a Vöröskereszt, lesz egy újraélesztési bemutató, ezt egy mentős barátom hozza. Lesznek motoros programok, a Jáva cég által gyártott motorkerékpárokat mutatja be, egy forgalmazó motoros szépségverseny, mármint a motoroknak a szépségversenye, valószínűleg lesz a motorosoknak is. Gyerekprogramokról is egy pár szót, reményeink szerint lesz ugrálóvár, fajátékos, csillámtetkó, valamint egy úgynevezett nyuszi motoros versenyt rendezünk a gyerekeknek, ahol megmutathatják, hogy ki a gyorsabb. Talán nem árulok el nagy titkot. A motoros felvonulást ugye majd a gyerekek nyitják meg. Annak az ideje 14 óra. Akkor kezdődik a motoros felvonulás. Megkérünk mindenkit, aki szeretné, hogy gyermeke induljon ezen a versenyen, azért, ha lehetősége van, hozza a kis motorját. Azzal már összeszokott a gyermek a saját járgányával, és nem kell valami idegenre rájönnünk. Tudom, ez nem okoz neki gondot, de azért nekünk is könnyebb, hogyha a sajátját hozzák.
2: Török Gábor az Egyesület alelnöke elmondta, hogy a tűzoltóság is készül programokkal.
4: A tűzoltóság kiállít egy tűzoltóautót, egy vonulóautót, Komárom önkéntes tűzoltók habpartival kedveskednek a gyerekeknek, a vízirendőrök hoznak egy motorcsónakot, amit bemutatnak, folyamatban van még a honvédség az egyeztetés, ők is egy toborzó sátorral és haditechnikával lehet, hogy részt vesznek a rendezvényen. A szervezés alatt van kutyás bemutató, még 14 órától felvonulás. Felvonulás indul a kultúrháztól, az útvonala. Följövünk a főúton, Szőnydéli, Molkútnál elfordulunk a Fürdő utcájára, ott végiggurulunk, följövünk a Lámpás kereszteződésig, és az Ofotértnál elfordulunk balra, körforgalom, és visszajövünk a Mártirok úton végig a főútvonalon. Csatlakozni a kultúrháznak, tehát Szőnyben a kiindulási ponton lehetséges, és megkérünk mindenkit, aki szeretne részt venni, tehát időbe érkezzen meg, hogy be tudjon sorolni. A Kressz által előírt kötelező felszerelések használata mindenkinek, aki részt akar venni. Tehát a bukós visak mindenféleképpen, és műszakilag és a motorkerékpár alkalmas legyen arra, hogy részt vegyen a rendezvényen. Meghívókat kiküldtük a környező kluboknak is. Facebookon, TikTokon terjed a esemény, hogy mikor lesz és hogyan. Van, aki csak a véradáson venne részt, mert nincs motorja, és itt ezt mondanám mindenkinek, hogy nem csak motorosoknak van a véradás, hanem mindenkit várunk, aki szeretne segíteni ezzel és jót tenni. A motorosok sok helyről ígérték, hogy jönnek, akár csak felvonulni, tehát a környező városokból és még a felvidékről is már jelezték, hogy érkeznének. És itt is már motorok összetétele változó. A móriak jelezték, hogy 10 veterán motorral érkeznének, napközben ki lesznek állítva, felvonulnak velük, és utána meg lehet őket nézni, meg lehet csodálni és akár simogatni, és ők külön lesznek kiállítva bent a belső részen.
2: A programok előreláthatólag éjfélig tartanak majd, mondta el Tircsi Gábor.
3: Előreláthatólag éjfélig tartanak a programok, ugyanis mikor vége van a felvonulásnak, utána ebéddel kedveskedünk minden véradónak, valamint lesznek kint étel és italárusok is, aztán 17 órakor kezdődnek a könnyű zenei koncertek, itt 4 zenekar, 4 fellépő lesz. A Café City nevű zenekar nyitja meg a sort, a Tatai zenekar, utána a 34-es körzet nevű zenekar, ő helyiek, ők komáromiak, valamint a Szöges Ellentét és a Blues Walkers, ők Ácsról fognak játszani, és Blues Walkers zárja a sort.
2: A véradás 10 és 14 óra között várja majd a segíteni szándékozókat, mondta el Török Gábor.
4: A véradás az 10 órától 14 óráig tart. Eseménynek az oldalán van egy regisztrációs pontja. Megkérnek mindenkit, aki szeretne vért adnot, regisztráljon. Ezért segíti a Vöröskereszt munkáját azzal, hogy hány főre készüljenek. Plusz a véradás után Vöröskereszt szeretné őket meglepni valami kisebb ajándéka, és ezért, hogy a létszám meglegyen. Első szőnyi motoros napként fut, és ott részletesen le vannak írva a programok, a vendéglátóegységek, plusz folyamatosan kerülnek fel a támogatók is. De a jövőben úgy szeretnénk visszahozni azt a hagyományt, ami volt évtizedekig, hogy Komáromba kezdődött a motoros szezon, tehát az április végi célt lőnénk be. Itt Komáromba indulna Magyarországon a motoros szezon, mindenki itt ülne vissza a vasra, hogy itt legyen tényleg az a 200-300 vagy akár nagyobb létszám motoros, plusz aki nem motoros, és a koncerteken részt tudjon venni, tehát mindenkinek szánjuk rendezvényeket.

0: egészségünk, életmódunk.
1: Az iskola kezdetével a sportoló gyerekek napirendje feszítettebbé válik, ezért a megfelelő időzítés és a tápanyagdús étkezés kulcsfontosságú az energia biztosításához, a koncentrációhoz. Erről beszélgetett Barnán és Susa Évával a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézőjével, dietetikussal Nemes Kitti.
2: Sokan sokféle lehetőséget kipróbálnak és járnak mindenféle edzésekre, van, aki akár többre is. Szoktunk arról beszélni mondjuk felnőttel kapcsolatban, hogy mit fogyasszon, mit ne fogyasszon, mit igyon, mi segíthet ilyenkor a mozgásban. Ez a gyerekeknél egyébként hogy van, hogy nekik mit érdemes fogyasztani, hogyha edzésre járnak, és mondjuk akár egy héten többször, vagy ha nézzük ugye a mindennapi testnevelést is például.
3: Így van, érdemes arra figyelni, hogyha a gyermekünk még jár külön edzésre. Ugye, ha igény veszi a gyermek a közétkeztetést. A közétkeztetésnek ugye ehhez van egy rendeleti háttér. Korosztályos bontásban mennyi a tolik tartománya a kalóriának, élelmiszercsoportonként lebontva, hogy a 10 nap alatt hányszor legyen hús, húskészítmény, tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs, gabona, de ezek alapból egy átlag gyermek igényeihez vannak igazítva. Tehát, hogyha a gyermekünk jár még délután edzésre, a plusz tápanyagoknak a bevitele az szülők, tehát nekünk a feladatunk, hogy erre figyeljünk. Nyilván ez attól is függ, hogy valaki mondjuk tényleg csak hobbi szinten jár edzésre és olyan mozgásra jár, amiben mondjuk nincs verseny része, meg megint más az, amikor tényleg nagyon komolyan heti több alkalommal, versenyekkel tűzdelve, akár később egy élsportra felkészítve őket, de az mindenképpen fontos, hogy az edzés előtt fel legyen töltve a gyermeknek a szénhidrát raktára, illetve megfelelő legyen a hidratáltsági állapota. Tehát ugye ez egyrészt az is fontos, hogy ne teljen el sok-sok óra az adott edzés előtt, és az is fontos, hogy ne rögtön edzés előtt étkezzen. Tehát az edzés előtti étkezésnek az lenne a lényege, hogy a gyermeknek azt tudja biztosítani, hogy ő tud teljesíteni egyrészt azon az edzésen, másrészt jól is érzi magát, tehát hogy jó a komfort érzete, és ugye, ami még itt a gyerekeknél még bejön pluszba, hogy ők egy fejlődő szervezet, tehát ugyanakkor még arra is kell figyelnünk, hogy a fejlődéshez még ennél több mindenre van szükségük. Arra érdemes figyelnünk, hogy az edzés előtt valami gyorsan felszívódó szénhidrátot mindenképpen szerepeljen az étkezésében, ha nem is gyorsan, inkább azt mondanám, hogy közepes mértékben felszívódott, tehát mondjuk itt sem az a megoldás, hogy valami egyszerű cukrokat adunk, de az sem elvárás, hogy most erőltessük rá a teljes kérlésű kenyeret, mert hogyha valaminek nagyon magas a rost tartalma, akkor ugye lassabban fogjuk megemészteni, ugyanez igaz a zsíradékokra is, tehát hogyha valaminek magas a zsíradék tartalma, azt lassan fogjuk emészteni, tehát most mondok egy kisarkított példát, mondjuk egy rántott hús, sült burgonya nem feltétlenül jó választás ebből a szempontból, de mondjuk egy korpás kifli sajttal, mondjuk egy paradicsommal, az még belefér, minél közelebb vagyunk az edzéshez, ott mondjuk akkor lehet, hogy elegendő már mondjuk egy banán. Arra mindenképpen tényleg figyeljünk még előtte, hogy igyon elegendő folyadékot, tehát hogy az is legyen a szervezetében. Aztán függ utána ugye attól, hogy milyen hosszú egy edzés, tehát hogy 60 percben belefér, akkor elég az edzés alatt, hogyha tud vizet inni. Ha ennél hosszabb, meg hogyha nagy az intenzitása az edzésnek, akkor nyilván ehhez már kell esetleg egy sportital, vagy egy izotón ital, és ha vége az edzésnek, akkor ugye az is fontos, hogy ugyanez visszafelé is megtörténjen. Tehát, hogy vissza tudjuk tölteni a szénhidrát raktárát, és jó minőségű fehérjét tartalmazon az az étkezés, mert hogy ez fontos lesz az izom regenerálódásához, illetve ugye a gyermekeink még élettanilag is építenek izmot, hiszen fejlődnek, de nyilván a sport hatására is építenek izmot, és azért ehhez mindenképpen fontos egy jó minőségű fehérje. Ebbe egyébként teljesen jól belefér a tejtermék, a tojás, egy sajt, egy túró, sovány húsok, de jó összetételük van egyébként a hüvelyeseknek is, tehát egy csicseri borsó, egy borsó, egy lencse, tehát hogy ezek is beleférnek egy fehérje bevitel szempontjából. Nyilván attól is függ, hogy ez mennyire van közel az esti lefekvéshez, tehát hogy ahhoz mérten is fogunk viszonyítani, hogy mennyit pótolunk vissza és milyen mennyiségben. A későbbiekben egyébként, hogyha ebből még versenyek is vannak, akkor nyilván ezt még jobban, meg még tudatosabban kell figyelni. Most már azért nagyon sok helyen, különösen a versenysportoknál vannak a sportegyesületeknél dietetikusok, tehát hogy tényleg szakemberek segítenek összeállítani versenyzőre, edzésre, versenyre szabva azt az adott étkezést, hogy akkor ezt hogyan célszerű és hogyan praktikus összerakni. Akár sporttal egyébként a gyermekünk, akár nem, csak az iskolai tornaóra van, az mindenképpen fontos, hogy egy 4, de inkább 5-szörű étkezés legyen. Tehát, hogy a napi energia és tápanyag igény az többszörre legyen elosztva, hogy egy-egy étkezésben ne legyen túl sok sem szénhidrát, sem fehérje, sem zsíradék, hanem ez így eloszlik az 5 étkezésnél. Én továbbra is mindenkinek javasolnám, akár gyermek, akár mi magunk, az okostányérnak az ajánlásait, tehát hogy érdemes kerülni a szélsőséges táplálkozási irányzatokat. Kifejezetten, ha nincs okunk, akkor ne hagyjunk ki sem élelmiszercsoportot, sem tápanyagcsoportot. Nyilván, hogyha valaki gluténérzékeny, akkor a glutén tartalmazó élelmiszert ne fogyasszon. Ha laktózérzékeny, az abból a szempontból ugye nagyon széles a paletta laktózmentes termékekben. Ha valaki mondjuk vegetáriánus, most már azt gondolom, hogy tényleg nagyon jól össze lehet állítani egy-egy étrendet, egy akár gyermeknél, akár felnőttnél. Mondjuk gyermeknél azért én azt gondolom, hogy érdemes szakember segítségét kérni, hogy valamennyi tápanyag meglegyen a szervezetükbe, és ami mindenképpen szintén fontos, az a folyadék, tehát hogy sport nélkül, meg a sporttal nyilván még többet, de hogy arra mindenképpen figyeljünk, hogy megfelelő hidratáltsági állapotban legyen a mi szervezetünk is, és a gyermeké is.
2: Köszönjük szépen a hasznos tippeket, és mindig elmondjuk, de akkor okostányér.hu, mindenki nézze rá, ott hasznos dolgokat találhat.
3: Így van, az egyik ez az okostányér, a másik, amit még javasolnék, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a honlapján vannak hírlevelek, minden hónapban megjelenik egy téma körül, egy pár oldalban a legfontosabb információk, tehát aki kedvet érez, szerintem érdemes olvasgatni. Aztán érdemes megnézni a merőkanál.hu-nak az étkeztetéssel kapcsolatban. Vannak információk, tehát hogy ott is sok hasznos dolgot találunk. Én mindenkit arra buzdítanék, hogyha bele is fut bármilyen táplálkozással kapcsolatos információba, hogy azt nézzük meg, hogy tényleg szakember mondja, tényleg megvan hozzá a végzettsége. Most már így akár a bármelyik közösségi média oldalt mondom, nagyon sok dietetikusnak, sőt most már sport dietetikusnak is van mondjuk Instagram oldala, ahol akár hobbi sportolóként is nagyon sok hasznos információt tudunk olvasni, illetve nemrég láttam, én is nemrég futottam ebbe bele, hogy a Semmelweis Egyetem indít egy ismeretterjesztő kis videó sorozatot kifejezetten dietetikus segítségével, hogy így ebben a táplálkozási útvesztőben el tudjunk egy kicsit igazodni.

0: környezetünk.
1: Rendkívül sikeres volt az idei évad az Esztergomi Várszínházban. A legnagyobb sikere a Van Gogh előadásnak volt. Erről és a készülőben lévő felújításról beszélgetett Hittaler Andrea Horányi Lászlóval, az intézmény igazgatójával.
2: Az Esztergomi Várszínházban lezajlott az idei évad. Hogyan sikerült, milyen előadások voltak?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden várakozás fölül múlt ez a 2026-os évad. Majdnem minden előadás teltházak előtt ment. Nagyon nagy volt az érdeklődés. Jó pár előadással úgy jártunk, hogy már egy héttel az előadás előtt már le kellett állítani a jegyvásárlást, mert minden jegy elkelt. Ennek ellenére voltak olyan előadások, ahol még a lépcsőn is ültek, úgyhogy nagyon nagy volt az érdeklődés. Azt kell, hogy mondjam, hogy színvonalban is, minőségben is ez egy kiemelkedő évad volt. Talán mindenféleképpen meg kell említeni a Van Gogh előadásunkat, ami ugye az Esztergomi Várszínháznak a saját bemutatója volt. Közelműködött a Csokonai Színház művészei, és a Csokonai Színház is részt vett ennek az előadásnak a részrehozásában. A Debreceni Csokonai Színházban lesz október 28-án a bemutató. Ugye itt Esztergomban ez az évad nyitó bemutató volt, és hát reméljük, hogy miután úgy állapodtunk meg a Csokonai Színház vezetőségével, hogy legalább 8-10 előadás erejéig azért ott is közönség elé kerül, de már nagy érdeklődés van Hajdúszoboszlón, Békésőben a Jókai Színházban is úgy tudom, hogy menni fog. És hát kaptunk egy jelzést, ami nagyon, hogy mondjam, megtisztelő, hogy nagy valószínűséggel jövő augusztusban ezt tudjuk vinni Japánba, ezt az előadást. Erről már szó volt, de most ez úgy néz ki, hogy ez biztosan vált ez a meghívás. Tehát ennyit a Van Gogh előadásról. Nagyon nagy érdeklődés volt, és nagyon jó visszhangja volt az előadásnak, nagyon jó kritikákat írtak. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit ilyen szabadtéri színház el tud érni egy bemutatóval, az, hogy kőszínházban is megjelenik, nem egy kőszínházban, az ország különböző városaiban megjelenik, és hát még Japánba is elkerül. Ez, én azt hiszem, hogy minden várakozást fölülmúlta. Nagyon izgalmas, érdekes előadás volt a Székely János Caligula helytartója című előadásunk. Ezt a mi szempontunkból azt kell, hogy mondjam, hogy az időjárás elég kegyes volt, mert talán éppen ezt az előadást kellett bevinni egy zárt térbe. Az előrejelzés igen erősen esőt meg vihart jelzett, de aztán az eső elmaradt, viszont azért jól tettük, hogy bevittük az előadást, mert az előadás ideje alatt végig körbe villámadt a színház körül, és hát ez a figyelmet azért eléggé elterelte volna, mert mindenki azt figyelte volna, hogy mikor jön az eső, és nem pedig az előadás. Úgyhogy igaz, hogy nagyon meleg volt, este kint a szabadtéren 9 órakor még a műsorfüzetet többek között arra használták, hogy legyezték a magukat az emberek, úgyhogy ez egy elég rendhagyó nyár volt, de a Caligula helytartójának is rendkívül jó visszhangja van, és ez is egy bizonyíték arra, hogy azért, mert szabadtéri színház, igenis lehet fajsúlyos előadásokat, uram, bocsá, még egy drámát is műsorra tűzni, hiszen a Caligula helytartója az az. Ha nem Székely János írta volna, aki ott élt Marosvásárhelyen, ugye ez egy világhírű darab lenne. Ezt a nézői visszajelzésből merítettem. Sokan mondták ezt a véleményt. És rendkívül jó darab, nagyon aktuális, pedig hát igen régen írta. És a mai 2026-os évben szinte minden mondata ül és érvényes. És mondom, nagyon sokan voltak, és nagyon jól érezték magukat. Olyat is mondtak, hogy hát nagyon nagy hibát követtek volna, ha ezt az előadást kiadják. Aztán 26 évvel ezelőtt rendeztük meg először ezt a kreatív művészeti tábort, vagy lánykörű nevén mondom, bábos tábort. Azért hívtuk így, mert ezt a nagyváradi színészek és a nagyváradi gyerekszínház, egy ifjúsági színház, még akkor még a nagyváradi bábszínház, Lilliput társulat bábszínház nevet viselte, most már nem így hívják őket, de az ő felügyeletük mellett zajlik ez a tábor. Nagyon nagy érdeklődés volt az idén is iránta. Itt is az volt, hogy már 50-en voltak, ugye a felügyelők voltak, a gyerekek 54-en voltak, a felügyelők voltak 12-en, úgyhogy így majdnem 70-en voltunk összesen az egész táborban. és itt is már le kellett állítani 54 után a jelentkezés, mert nem tudom, elment volna szerintem 80-ig is, és akkor azt már ez a 10 ember nehezen felügyelte volna. Ez is éppen határeset volt, mert 4 csoport van, és ugye ebben a 4 csoportban ugye több mint 10 gyerek volt egy csoportban, a felügyelők létszámát ha elosztjuk, akkor egy csoportban körülbelül 2-3 ember felügyeli, és hát annyi kell, tehát megvezeti a foglalkozásokat. De ez is nagyon jól sikerült, ez a tábor is nagyon jól sikerült. És aztán hát voltak zenés előadások, az Onodi Eszternek volt egy lemezbemutató koncertje, nagy érdeklődés volt, nagyon nagy sikere volt annak is, és a Sick Transit együttes, mert nekünk az is filozófiánk, hogy a helyi forrásoknak, a helyi erőknek is szabad így fogalmazni. Adunk bemutatkozási lehetőséget, és az Esztergomi Sick Transit együttesnek a ugye Erdélyi hegyekkel van körülzárva című előadása is nagyon nagy érdeklődés volt, és tetszett a közönségnek. Hát nyilván elfogult, de hát ez kinek ez tetszik, kinek az tetszik, de itt pedig volt olyan néző, aki azt mondta, hogy ez volt az egyik legjobb előadás, amit látott a nyár folyamán.
2: És hát ugye nem fog megállni az élet ott, hogyha előadások nem is lesznek, de egy felújítás az lesz. Mikor lesz ez, és mi fog történni?
3: Igen, hát ugye erről már úgy pár szóban már korábban is beszélgettünk, úgyhogy ez a felújítás, ami nagyon időszerű volt. És ezúttal is szeretném megköszönni külön a Esztergranum kiírónak, ugye ez egy eurorégiós pályázat, a Szlovákiába átnyúló, tehát egy szlovák és magyar feleket érinti ez a pályázat. Elsősorban olyan turisztikai egységeket, intézményeket támogat ez a pályázati kiírás, illetve már elnyert pályázat, ahol a turisztikai oldalról megközelítve a szlovákiai vendégeket is lehet várni, és lehet feltételezni, hogy a mi esetünkben ugye előadásokon részt vesznek. Ugye hát ez teljesen egyértelmű, hiszen a Duna túlpartján 500 méterre, ha így veszem, ott van Párkány és Vonzás körzetének a lakói rendszeresen járnak az Esztergomi Várszínházba, sőt meg kell mondjam, hogy amikor zenés darab van, akkor miután Párkányban a úgynevezett fürdői turizmus is elég komoly, tehát nagyon sokan beljebb Szlovákiából, szlovákok is itt töltik a szabadságukat Párkányban, de ők is ellátogatnak az Esztergomi Várszínházba, tehát ilyen szempontból a határon átnyúló turisztikai program teljes mértékben igaz, és ezt is szolgáljuk ma évek óta. Ez a felújítás, ami elsősorban a nézőtérnek a megújulását eredményezi, elég sok nézői visszajelzés volt, hogy ugye nem tudnak nekidőlni a háttámlának, mert nincs. És egy idő után azért viszonylag kényelmetlen a nézőtér. Ez most meg fog szűnni a felújítással. Úgy néz ki, hogy terveink szerint már novemberben elkezdődnek a munkák. A kiviteli tervek és a nyilván látványtervek is elkészültek, és a nézőtéren egy olyan ülőrendszer kialakítására kerül sor, ahol természetesen nézők hátradőlhetnek, ennek a bizonyos tárnának neki támasztatják a hátukat, és nézőtér közepén, a sorok közepén elfoglaló helyet, a középre helyet foglaló nézőknek még talán korlátként is kezelhető, tehát ilyen több funkciós lesz ez a háttámla. Több ütemben valósul majd meg ez a felújítás. Az első ütem, mondom, ez a nézőtér. A második ütem, mert csak így zárójelben mondom, hogy magát a színházi évadot azt nem szeretnénk kihagyni. Tehát azért jövő június végén ugyanúgy szeretnénk a színházi évadot működtetni, mintha nem lenne felújítás, tehát a felújítások miatt terveink szerint azért nem csúsznának az előadások, vagy nem szűkülnének, és akkor úgy tervezzük, hogy a nézőtér felújítás az jövő évad kezdésre az megvalósul, akkor egy kis szünetet tartanánk, lemenne az évad, és akkor szeptemberben, jövő szeptemberben folytatódna tovább a felújítási folyamat, az pedig azt jelenteni, hogy a színpad is megújulna, tehát a teljes deszkázata kicserélne, és a színpad fedést kap végre, mert hát azért így 21. század elején azért már nem lehet elvárni azt, hogy egy komolyabb hangszert, ha a zenés koncert, vagy egy komolyabb hangszert kitegyenek a színpadra úgy, hogy hát közben eléggé be van borulva az idő, és bármelyik pillanat bele lehet az eső, első. De hogyha a színpad le van fedve, akkor nincs ilyen veszély, hogy akár a hangszer, akár a díszlet, akár a jelmez elázik. Nyilván arra is vannak elképzelések, hogy ha csak ilyen szitáló eső van, hogy akkor a nézőteret is hogyan óvjuk meg, vagy a nézőket is hogyan óvjuk meg az esőtől. Hát ha eső vihar van, akkor akármit csinálhatunk, akkor hát vagy abba kell hagyni az előadást, vagy meg kell szakítani, és amíg csendesedik az eső, akkor utána el tudjuk kezdeni. De az, hogy a színpad le lesz fedve, az egy óriási előrelépés. Ez lenne a második ütem, és aztán miután a befejezés az 2028. december 31, az a határidő, a harmadik ütemben, ugye 2028 tavaszán elkezdenénk a úgynevezett öltöző vizes blokkok felújítását, tehát az öltözők, nem azt mondom, hogy kialakítását, hanem egy kicsit felújítanánk, és hát ott is a modern kornak megfelelően szeretnénk öltözőasztalokat kialakítani tükörrel, hát ahogy a színház öltözőben ez szokás, és ahogy ott lenni kell. És akkor nyilván a fürdési lehetőségeket, tisztálkodási lehetőségeket is szeretnénk biztosítani, és hát az elektromos hálózatot is fel kell erősíteni, tehát egy nagyon amper mennyiség fogyasztására alkalmas vezetékrendszert kell kialakítani. Ez lenne a 28 tavaszának a feladata, és hát úgy gondoljuk, hogy mi a 28-as évad kezdésére már teljes mértékben el tudunk készülni ezzel a felújítással. Ha netán valami megcsúszna építőiparban, ez azért nem ismeretlen fogalom, akkor 2028 szeptemberében még be tudnánk fejezni ezeket az elmaradt munkálatokat, és akkor terveink szerint már, mondom, 2028 második felében már mi is be is fejeznénk ezt a munkát.
2: Kicsit akkor még várni kell a teljes felújításra, de a lényeg, hogyha elkészül, akkor szép lesz minden.
3: A lényeg az, hogy elkezdődik, még nem kezdődött el, de hamarosan el fog kezdődni, és amikor kész lesz, akkor én szerintem mind az esztergomiak, mind az esztergomba látogatók örömmel fogják tapasztalni, hogy egy teljesen megújult színházat látogathatnak továbbra is.
2: Köszönöm szépen!
3: Én köszönöm!

0: a hét sporteseménye.
1: Műsorunkkal egy időben rendezik a Tatabánya Szeged férfi kézilabda rangadót. Az összecsapás előtt Bodó Rihárddal, a Tatabányára éppen Szegedről visszatérő válogatott átlövővel beszélgettünk, Rédl Ádámmal együtt.
2: Pont amikor megtudtuk a sorsolás, hogy a másik mérkőzés már Tatabányán Szeged ellen. Őszinte leszek, nem várom azt a részét, hogy nyilván, hogy a régi csapattársakkal találkozni nyilván az jó lesz, meg meccs előtt, meg lesz a meccs után. A meccset nem tudom, hogy milyen lesz, nyilván próbálom magam nyomni előre, hogy azért ne vigyen el az érzelem, de nehéz lesz, ez biztos, de próbálok tényleg arra figyelni, amit megbeszéltünk az edzéseken, mint védekezésben, mint támadásban, úgyhogy remélem azt, hogy egy nagyon jó meccset fogunk játszani ellenük. Nyilván tudjuk, hogy van pár sérültjük. Én úgy gondolom, hogy nekünk is még az út elején vagyunk. Védekezésben nagyon sokat kell még gyakorolni, azért egész felkészülésű mérkőzések alatt nem volt olyan védekezésünk például, mint Gyöngyösön, úgyhogy én is azt érzem, mint az Edi, hogy egy kicsit hullámzó a teljesítmény így védekezésben, de rajtunk nincs nyomás, élveznünk kell, és a végre hazai közönség előtt játszhatunk, ami nagyon fontos. Szerintem.
3: De ilyenkor egyébként előny az, hogy te ismered az ottani játékosokat közelebbről, és tudod, hogy kinek mi a gyengéje, mi az erőssége, vagy inkább hátrány, hogy a volt csapat?
2: Mind a kettőben van szerintem. Nyilván, amit láttunk videón, azt elmondtam, hogy én mit gondolok, meg hogy volt tavaly, lehet, hogy már ebbe az évbe változtattak. Nyilván a kapusoknak én úgy gondolom azért picivel könnyebb dolga lehet, ugye, hogy nyilván ők jobban ismerek minket, és akkor jobban mennek a kedvenc sarkok felé, de majd próbálunk rajta változtatni. Nyilván én úgy gondolom, hogy a védekezés és a saját védekezésünk és a kapus teljesítmény lesz az elsődleges, hogyha az rendben van, vagy extrázisba tudunk kerülni, akkor meg tudjuk nehezíteni a Szeged dolgát.
1: Igen, nyilván ez a cél. Hát nem lesz egyszerű, ugye itt látva például a Szegednek a svédek elleni BL meccsét, ugye nagyon magabiztos siker lett a sérültek ellenére. Az is fix, hogy mindkét csapat szurkolóitól tapsot fogsz kapni, tehát hogy ebben egészen biztos vagyok. Egy Igen. picit hadd kérdezzek most így a felkészülésről. Milyen közösségbe kerültél? Kívülről nézve azért én azt gondolom, hogy nagyon egyben van a csapat. Legalábbis úgy látjuk. Te belülről hogyan érzed ezt?
2: Így van, jól látjátok. Tavaly is egyben volt, ugye az Edinek ez a külön kérése, kívánsága, lehet ilyet mondani, hogy a csapategység az edzésen, öltözőbe, pályán kívül nagyon fontos számára, és ezt alakítja is úgy, hogy esetleg edzés helyett mondjuk elmegyünk csapatépítő programra, vagy
3: na,
2: pedig...
3: Na, idén mi volt?
2: Rengeteg.
3: Egyet mondja, kedvencedet.
2: Kedvenc? Hát az a bográsozás az itt nagyon-nagyon jó volt, és tartalmas, és akkor nyilván ott volt egy kis játék, összeültünk, beszélgettünk sokat, és úgy nem az a lényeg az, hogy most, hogy mit főzünk, vagy mit eszünk, hanem, hogy együtt legyen a csapat, és olyanokról beszélünk, ne kézilabdáról, hanem például, hogy van családod, van gyereked, hova jártál előtte, mit tudom én, bármilyen iskola, vagy mi a hobbid, úgyhogy ezek mind kijönnek, és a hangulat pedig szenzációs, tényleg. Rég éreztem eljárt, ahogy mondtam az előző interjúban, nagyon jó a csapategység, és nagyon jó, hogy ilyen sok magyar van.
1: Mondhatjuk azt, hogy egyébként egészen jónak tűnik a fiatalok meg a rutinosabb játékosok aránya? Ugye most azért nyilván már a második kategóriába tartozom. Fiatal vagy, mégis rutinos ez így.
2: Szépen mentettél. Abszolút szerintem megvan a két sorunk, vagy két és fél sorunk, mert hogyha úgy hozza a helyzetek, hogy két irányítóznak, azt is tud Edihoz nyúlni esetleg támadásba, a nagy lövőkkelnek. Az is van szerintem. Nyilván a védekezés az, ami több idő szerintem, mert az sokkal nehezebb összerakni minden mérkőzésre, mint a támadás, mert igazán a támadásban, hogyha jó napod van, akkor idézőjelben tök mindegy, hogy mit csinálsz, belövöd, jó helyzetet teremtesz a társadnak, de védekezés azt, amikor össze kell gyűlni, főleg úgy jött 6 vagy 7 játékos, pontosan nem is tudom. Tavaly brutális volt a Tatabány, még nem volt sérülés, úgy a védekezésre gondolok, úgyhogy nem egyszerű, de nagyon sokat dolgozunk, tényleg nagyon kemények az edzések, meg is követeli azt, hogy futós edzés legyen, erős edzés legyen, és még mindig volt futás része is a hét elején, úgyhogy rendben vagyunk szerintem fizikálisan.
3: Tehát akkor az erőllét rész is teljesen egyben.
1: Hogyha teljes szezont nézzük, akkor nagyjából te milyen célokat fogalmaznál meg a csapat előtt? Itt részben a bajnokságra értve, részben azért a nemzetközi kupára is térjünk ki, hiszen azért ott is ugye tavaly nagyon nagyot ment a bányász, de hát ugye idén már egy másik sorozatról beszélünk. Idén ugye az Európa Liga lesz, ami azért ugye jóval rágósabb falat, mondjuk úgy.
2: Hát erősebb, az biztos, hogy erősebb. Nem lebecsülve a tavalyi Európa kupát.

0: tényleg az nagyon jó volt a rendszer, hogy oda visszavágul, és akkor ha nyerti, akkor mész tovább, és azért nem gyenge csapatokon ment túl a Tatabánya, ezt nem szabad tőlük elvenni, és tényleg a döntőig meneteltek, úgyhogy fantasztikus évet zártak, de én úgy gondolom, hogy előre kellene néznem, és a minimum cél szerint a harmadik hely megtartása lenne, és az Európa Kupában meg jussunk tovább.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: Ez volt a köztéradása 2026. szeptember 13-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Zsolant.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap estét. Ismét Tatán rendezték a vármegyei pszichiátriai konferenciát. Határon átnyúló gyakorlaton vettek részt az önkéntes tűzoltók. Az oroszlányi rendőrök öt ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. Kedves hallgató, 2026. szeptember 13-a vasárnap este van, és ezek a hírpercek tőlem Szabó Istvántól. Már is jönnek a részletek. Az iskola kezdetével a gyermekeknek a nyári időszak után visszatért a hétköznapi rendszer az életükbe, az étkezés terén is. Hogy a folyadékfogyasztás és a 10 órai tekintetében mire érdemes figyelni, arról Barnáné Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus beszélt. Barnáné Susa Évát hallják.
3: Folyadéknak teljesen jó a csapvíz. Ha van időnk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes azért egy teát lefőzni reggel. Egy kis mézzel, egy kis citrommal nyugodtan be lehet ízesíteni. Azért egy langyosabb, melegebb folyadékot szerintem szívesebben fogyasztunk a reggeli órákban. Hogyha a gyermekünk reggelizik a suliban, de mondjuk 10 órait rakunk neki, akkor ott szerintem elegendő valamilyen gyümölcs, nyilván olyan, amit kényelmesen el tud fogyasztani, tehát hogy összekockázhatunk egy almát, egy körtét, barackot, tehát hogy most még azért szerintem elég széles a paletta. Tehetünk mellé mondjuk egy müzli szeletet, vagy egy ilyen zabrudit, vagy valami olyan kekszet, aminek van egy kis rost tartalma. Arra azért figyeljünk, hogy aminek magas a cukortartalma, tehát én nem gondolnám, hogy mondjuk egyszerű háztartási kekszet, vagy cukorkát, nyalókát, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon tömény, tényleg üres kalóriát tartalmazott cukros dolgokat ne pakoljunk. Ugyanezt gondolnám mondjuk egy cukrozott üdítőről, vagy akár a szörpök higításáról. Nem annyira tartom az egészségünk szempontjából előnyösnek. Nyilván egyszer-egyszer belefér, de rendszeresen ezt csomagoljuk a gyermeknek. Ami egyszerű cukrokat tartalmaz, ugye ezeket nagyon könnyen megemésztjük, és nagyon könnyen megemeli a vércukrunkat. Nyilván vannak olyan helyzetek, mondjuk egy fizikai teljesítmény, egy sportteljesítmény előtt van helye bizonyos egyszerű cukroknak, de ne erre építsük a 10 órait.
2: 9. alkalommal rendezte meg éves pszichiátriai konferenciáját a Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény. Az eseménynek idén a Tatai Piarista Rendház adott otthon szeptember 8-án. Szabó Attila, a Lélekhíd vezetője elmondta, hogy a konferencia sorozat szervezését 10 éve kezdték el az intézményük fennállásának 40 éves évfordulója alkalmából. A program azóta is nagy sikerrel zajlik, s csupán egy évben a koronavírus járvány miatt maradt el. A szakmai rendezvény alapvetően a vármegyei intézményeknek szól, de az eseményre érkeztek érdeklődők Fejér, Győr-Moson, Sopron vármegyékből, valamint a Felvidékről, Szlovákiából is. A nap folyamán elhangzott előadások olyan területeket érintettek, mint például a generációk közötti kommunikáció az egészségügyben, a pánik, a függőség és családi mintáink, írja a tata.hu oldal. Határon átnyúló gyakorlaton vettek részt az önkéntes tűzoltók a Nadirex 2026 elnevezésű nagyszabású gyakorlatnak neszmély adott otthont a hétvégén. A Komárom-Esztergom megyei tűzoltószövetség rendezvényén magyar és szlovák önkéntes tűzoltóegyesületek vettek részt. A csapatoknak 34 órás folyamatos kárfelszámolásban kellett helytállni, olyan egységeket alkotva, amelyek alkalmasak a hatékony, terepen való munkavégzésre. A gyakorlat forgatókönyve szerint egy súlyos vihar pusztított a helyszínen, amely ember életeket és lakóházakat veszélyeztetett. A komplex esemény összesen 160 résztvevőnek adott lehetőséget arra, hogy közösen dolgozzanak egy határon átnyúló természeti katasztrófa felszámolásában. A feladatok életszerűségét 10 profi statiszta, valamint 2 mentőautó és annak személyzete biztosította. A gyakorlat felügyeletét egy 20 fős szakmai képviselet is segített, hozzátette, a gyakorlaton a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is részt vett. A magas színvonalon végzett gyakorlatot múlt szombaton a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság részéről Sári Ákos tűzoltó, dandártábornok igazgató, Vági Gábor tűzoltó alezredes igazgatóhelyettes és Békés Roland tűzoltó alezredes polgári védelmi főfelügyelő is megtekintették, írja a megyei katasztrófavédelem a honlapján. Az oroszlányi rendőrök 5 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. Volt közöttük, aki személygépkocsit vezetett, és olyan is, aki elektromos rollert. Sőt, egyikük egy balesetben volt érintett. Az ittas járművezetők 31 és 53 év közötti férfiak voltak. Az egyiknél 156 ezer forintos közigazgatási bírság lett a következmény, további 4 esetben pedig büntető eljárás indult. 5 alkalom, amikor valaki úgy gondolta, belefér, hazavezetek, írja a közlemény, pedig az alkohol és a vezetés továbbra sem fér össze. Lassítja a reakcióidőt, rontja a helyzet felismerést. Egy rossz döntés nem csak pénzbe kerülhet, hanem akár ember életbe is. A kérdés továbbra sem az, hogy megúszom-e, hanem az, hogy kit sodorok veszélybe. Az oroszlányi rendőrök pedig ezentúl is figyelni fognak erre. Közölte honlapján tehát a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság. Programajánlat keresztúti imával és ünnepi szentmisével tartják meg szeptember 15-én, azaz kedden az esztergomi Kálvária dombon található Szent Sírkápolna búcsú ünnepét. A programban az Ars Sacra Festival eseményeihez is kapcsolódnak. Az esztergomi Kálvária dombon az 1900-as évek elején épült fel a 2 kápolnából és 14 stációból álló Kálvária együttes. Az elmúlt időszakban a Szent Sírkápolna külsőleg teljesen megújult, ezt követően pedig egyéni adományokból a 14 stáció felújítása is megtörtént. Az alsó Jó Pásztor kápolna tetejét szintén sikerült helyreállítani. A búcsú ünnepség 16 órakor keresztúti imával kezdődik, a keresztutat követően 17 órakor ünnepi szentmisét tartanak a Szent Sírkápolna előtti téren. És végezetül sport, korábbi rekordját megduplázva új csúcsot állított fel a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége, a legtöbb egyszerre egy helyen horgászó család kategóriában 142 páros részvételével múlt vasárnap Esztergomban a Búbánat völgyben a Kerektavi Természetház festői környezetében. Az eseményen családjával együtt részt vett Puskás Norbert, a MOHOSZ új elnöke, aki elmondta, a szervezet kiemelt célként tekint az utánpótlás nevelésre, ezért is támogatta a KEMHEZ kezdeményezését, amely harmadik alkalommal vonza a családokat a vízpartra egyre nagyobb népszerűséggel. A programon 18 év feletti felnőttből és 14 alatti gyermekből álló párosok vehettek részt, a spicbotokat és az etetőanyagot igény szerint a szervezők biztosították. Zoltai Dániel, a KEMHEZ elnöke elmondta, az eseményre az ország számos helyéről jöttek családok. A legtávolabbi résztvevő a 350 kilométerre fekvő Nyírbátorból érkezett Esztergomba. A rekordot a Magyar Rekordszövetség hitelesítette. Arra kérte a résztvevőket, hogy legyenek egyfajta nagykövetei környezetükben a horgássportnak, környezetvédelemnek és a fenntarthatóságnak. Hozzátette, a program a MOHOSZ támogatásával a kirepályázat keretein belül valósult meg. Az eseménynek eddig 2 alkalommal a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület volt kiváló házigazdája a Cseketavon, azonban a vízhelyzet miatt a program idén a Vasas Horgász Egyesület természetházában valósult meg. A nap folyamán kísérő programok is várták a kilátogató családokat, ugrálóvár, célbadobás, halfelismerés, valamint rendőrség és tűzoltó jármű bemutató tette színesebbé az eseményt. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek szeptember 13-án, vasárnap este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és szép estét kívánok. Velem legközelebb holnap délután találkozhatnak itt a Forrás Rádióban.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.
0: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK!

0: azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

out their lives.

0: Ez a Lunch Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél.
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lounge Session.

dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session, aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

0: felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A kocsiban ülve,
0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgass a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.